múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Mafia.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Hey, what the fuck you think a record by Pussycat Dolls featuring Busta Rhymes is gonna sound like?

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

and the beat goes on. Üdvözlöm, Eszes István vagyok, köszöntöm rockzene történetével foglalkozó műsoromban. A beat valóban folytatódik, itt él velünk több mint fél évszázada. Műsoromban a pop és a rock érdekes pillanatait mutatom be, sok-sok régen hallott dallal. Tisztelt hallgató, köszöntöm a mai műsorom a Brit Invázió Amerikában című sorozat második része. Az első részben beszámoltam arról, hogy a Beatles 1964-es New York-i látogatása egy szabályos brit popzenei inváziót indított el az USA-ban. Az első dalunkat is egy ilyen inváziós csapat énekli, nevük The Nashville Teens, a dal címe Tobacco Road.

Emlékeznek? A két héttel ezelőtti műsoromban beszámoltam arról, hogy az egész brit őrület akkor kezdődött, amikor 1964. február 7-én a New York-i repülőtéren leszállt a Beatles együttes repülőgépe. Sok ezer fogszabályozós, síró, hisztériás és sikoltozó tinédzser üdvözölte őket. A Hotel Plaza előtt pedig Elvis halott, ilyen a Beatles feliratú táblákkal fogadták őket. Történelmi pillanat volt ez. Amerika tinédzserei szinte az egyik percről a másikra letaszították tornyáról a királyt, és a négy liverpooli proli gyereket ültették a helyére. Majd kezdetét vette a brit invázió. Az angol invázió zenekarok 1964 és 1967 között valósággal megújították az amerikai rockzenei életet. A médiából szinte teljesen kiszorultak, és eltűntek az amerikai produkció. Mindenki a brit pop-export divatos termékeire volt kíváncsi. Az amerikai népszerűségi lista pedig felrúgta a brit értékrendet. Az új világban a legnépszerűbb angol zenekarok a következők lettek. Dave Clark Five, Herman Hermits, Searchers, The Swinging Blue Jeans, Animals, Billy Joe Kramer. A mai műsoromban őket és a dalaikat mutatom be. Az első együttes, akiről ma beszélünk, a Dave Clark Five. Alig egy héttel a Beatles Ed Sullivan Show belépése után a Dave Clark Five Glad All Over című dala a 6. helyig jutott az amerikai sikerlistán. Az amerikai közönség vevő volt a ritmusra emlékeztető tánczenéjükre, amit Shake-nek kereszteltek el. Érdekes reklámszlogennel hirdették a zenekart, The Mersey Sound with the Liverpool Beat. Az együttest 1962-ben alapította Dave Clark, a későbbi dobos. Ők 18-szor szerepeltek az amerikai Ed Sullivan Show-ba, ez a mai napig rekord a varieté történetében. A Dave Clark Five 1964 és 1966 között 18 alkalommal került be a Top 20-be, 7 alkalommal a Top 10-be, az Over and Over című dalaikkal pedig 1965-ben a csúcsot is megjárták. A zenekar 1967-ig érte virágkorát, majd a hippie korszak beköszöntével eltűntek. 1970-ben feloszlottak. A Dave Clark Five két dalát mutatom be, Glad All Over és az Over and Over.

a Hermann Hermits együttes a nehezen megmagyarázható csodák közé tartozott. 1964 és 1967 között több mint 40 millió lemezt adtak el az USA-ban. Ők lettek a brit inváziós csapatok egyik legsikeresebb tagja. Az együttest 1963-ban Peter Noon zeneiskolás diák alapította az együttest, és egyből egy egymilliós sikerre mutatkoztak be az I Am Into Something Good című dallal. 1964-től sorozatban jelentették meg a slágereiket, és noha képtelenségnek tűnik, de 1965-ben több dallal szerepeltek az amerikai top 10-ben, mint a Beatles. Ez a csoda sajnos csak egy évig tartott. Hallgassunk meg kettőt a legismertebb dalaikból, I Am Henry VIII és a No Milk Today.

1963-ban a szintén liverpooli Gary and the Pacemakers volt a Beatles együttes legkomolyabb riválisa. Gary Marsden csapata szintén a Cavernbe játszott, és népszerűségüket látva Brian Epstein őket is felfedezte. 1963-ban három egyes számú sikerük volt, How You Do It, az I Like It, valamint a You Will Never Walk Alone című dalok. Ezek a sikerek repítették át őket 1964-ben Amerikába. Ők is szerepeltek egy Ed Sullivan showban, de sajnos bennük nem volt annyi kreativitás, mint a Beatles tagjaiban. Így 1966-ban teljesen eltűntek az élvonalból. A You Will Never Walk Alone című daluk azonban a brit folklór része lett. A Liverpool meccsein, valamint az angol válogatott labdarúgó mérkőzésein évekig himnuszként énekelte a közönség ezt a dalt. Hallgassuk meg tehát két örökzöld dalukat, How You Do It és a You Will Never Walk Alone.

A következő énekesünk egy klasszikus re-export. Az eredeti neve James Marcus Smith, és Texasban született 1938-ban. Az érettségi után egy katonai akadémiára kezdett járni, de a 60-as évek elején Kaliforniába költözött, szeretett volna színészként vagy énekesként érvényesülni. Ekkor vette föl a P.G. Proby művész nevet, ami valószínűleg többen ismerik őt. Miután Amerikában nem érte sikereket, 1963-ban átkötözött Angliába, itt szerepelt több tévésóban, és kiadott néhány sikeres kislemezt. A brit inváziós csapatokkal együtt érkezett vissza az USA-ba, ahol később mérséket sikereket ért el, néhány alkalommal szerepeltek dalai a Billboard 100-as listáján. Két legismertebb dalát hallgatjuk meg, az első szám címe Hold Me, a második pedig a Together.

Cliff Bennett and the Rebel Rousers, egy 60-as évekbeli brit rhythm and blues és soul együttes volt, melynek két top 10-es slágere volt. Rövidesen mindkettőt meghallgathatjuk. Bennett az együttest 57-ben alapította, Joe Mick lemezproducerrel több kislemezt vettek föl, melyeket a Parlophone cég adott ki. Ezek a lemezek nem arattak nagyobb sikert. 1964. szeptemberében Brian Epstein lett a menedzserük, 64-ben a hetedik kislemezük, a One Way Love feljutott a brit lista 9. helyére. 1966 elején ők voltak a Beatles utolsó európai turnéjának az előzenekara. Itt Bennettnek alkalma nyílt arra, hogy meghallgassa Paul McCartney Got to Get You Into My Life című dalát, mely eredetileg a Revolver albumon szerepelt, de kislemezként sosem jelent meg. Bennett lemezeinek a saját változatát, a felvétel producere Paul McCartney volt. A lemez a brit slágerlistán a 6. helyig jutott föl, és ez volt Bennett addigi legnagyobb slágere. A lejátszásra kerülő két dal, One Way Love és a Got to Get Into My Life, játszik Cliff Bennett and the Rebel Rousers.

a Johnny gyerek és a kalózok, azaz Johnny Kid and the Pirates egy angol rock'n'roll együttes volt, melyet Johnny Kid énekes dalszerző vezetett. Az 50-es évek végétől a 60-as évek közepéig több nagy slágert szereztek, ezek közül kettőt fogunk meghallgatni, a Shakin' All Over, valamint a Please Don't Touch című dalokat. A zenéjükön túlmenően nagyon érdekes volt a színpadi megjelenésük. Többek között teljes kalózjelmezt viseltek, Kid szemfedőt viselt, és bicskával hadonászott, ami olyan korabeli rock'n'roll kortársaikra emlékeztetett, mint a Screaming Lord Scratch, vagy a Nero and the Gladiators. Ez a színpadi megjelenés megihlette a 70-es évek olyan színpadias rockereit is, mint Alice Cooper vagy David Bowie.

A Searchers együttes 1957-ben alakult, nevüket John Wayne 1956-os klasszikus western filmje alapján választották. Alapító tagjai közül John McNally és Mike Pender gitáros és énekes vitte a príbet. A zenekar korai indulása ellenére csak a 60-as években vált széles körben ismert együttessé Angliában.

zenekar is tagja lett az inváziós különítménynek. 1964-ben a Needles and Pins dallal kerültek fel az amerikai slágerlistára. Sikersorozatuk kb. Másfél évig tartott. Két legnagyobb slágerük volt, a Love Potion No. 9 és a Needles and Pins.

szereted a duvab zenét? Akkor gyere el a honlapomra, a címe www.duvab.hu. Érdekességek a duvab mesebeli világából, és sok-sok zene vár téged ott.

A Swinging Blue Jeans tagjai sokkal jobban figyeltek az amerikai igényekre, ritmikus számokat játszottak. 1964-ben a Hippie Hippie Shake című daluk Angliába a második, Amerikába a lista 24. helyére jutott föl. Ez elég volt ahhoz, hogy a tinédzser közönség megszeresse őket. További slágereik, mint a Twist and Shout, a Good Golly Miss Molly népszerűvé tették klubkoncertjeiket. Egy évnyi tündöklés után feltűnés nélkül maradtak le az élvonalból. Hallgassuk meg két dalukat, Good Golly Miss Molly és a Hippie Hippie Shake.

Freddy and the Dreamers sikerének az volt a titka, hogy amerikásra vették a figurát. Nem csak stílusában kopintották le Buddy Hollyt, de szemüveges énekesük Freddie Gerry is kísértetiesen idézte a tragikusan elhunyt sztár alakját. 1963-ban és 64-ben sorozatban 7 dallal szerepeltek az amerikai listán. Énekesük olyan népszerű lett a tinik körébe, hogy még egy divatos táncot is elneveztek róla, az volt a címe Do the Freddy. A most lejátszásra kerülő dalai címe I am telling you, és I understand.

A Billy G. Kramer and the Dakotas együttest Brian Epstein kiemelten pártfogolta. A korabeli pletykák szerint a menedzsert gyengét szálak fűzték az énekeshez. A Beatles tagjai Epstein kérésére több dalokat is átadták nekik. Ilyen volt a Do You Want to Know a Secret? I Will Keep You Satisfied. 6 sikerlistás daluk közül 2, a Bad to Me és a Little Children Angliában és Amerikában is bejutott a csúcsra. Mai műsorom lassan vége felé közeledik, következő adásunkban is folytatjuk az angol popzenei invázió bemutatását olyan nevekkel, mint Peter and Gordon, Animals, Trax, Manfred Mann és sokan mások. A mai műsor utolsó 2 dalát Billy J. Kramer és a Dakotas játsza, dalak címe Bad to Me és Little Children.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Rendhagyó állománygyűlést tartottak a belügyminisztériumban. Vándorló utcatárlatot indít a Nébi, tovább maradnak Budapesten a kínai agyak katonák. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rendhagyó állománygyűlést tartottak a belügyminisztériumban, amelyen a belügyi ágazat valamennyi vezetője és helyettese részt vett. Pósvai Gábor miniszter a tanácskozáson arról beszélt, hogy a következő időszak célja egy működő, emberséges és jogállami Magyarország megteremtése, amelyhez biztonságos és kiszámítható intézményrendszer szükséges. A miniszter támogatásáról biztosította azoknak a korábbi rendvédelmi dolgozóknak a visszatérését, akik megfelelnek a szakmai és jogi feltételeknek. A miniszter hangsúlyozta, a jövő a szakmaiságnak elsőbbséget kell élveznie, miközben a határvédelem, a kiberbűnözés elleni fellépés és a klímaváltozás kihívásaira való felkészülés is fontos feladat lesz. Vándorló utcatárlatot indít a Nébih a Maradék Nélkül program 10 éves évfordulóján. A kreatív egyben tanulságos alkotások először Abasáron, Fóton és Gödöllőn láthatók, és a téma középpontba helyezése mellett azt is bemutatják, hogy a pazarlás csökkentéséhez sokszor már néhány tudatos döntés is elegendő lehet. A statisztika szerint hazánkban fejenként évente átlagosan csaknem 60 kg élelmiszer hulladék keletkezik a háztartásokban, amelyből több mint 21 kg elkerülhető lenne tudatosabb tervezéssel és odafigyeléssel. Az évente elpazarolt élelmiszer mennyisége országos szinten elegendő lenne közel 372 000 ember egyéves ellátására. 5 vizsgálóbizottság felállítására nyújtott be javaslatot a Tisza frakció vezetője. Ezek a végrehajtási visszaéléseket feltáró, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró, a kegyelmi botrány, a gyermekvédelem és a közvagyon elvesztését vizsgáló bizottságok felállítására vonatkoznak. Arról, hogy a vizsgálóbizottságok hathatós fellépéséhez, azok működési szabályainak szigorítására lenne szükség, Magyar Péter keddi rendkívüli sajtótájékoztatóján beszélt, többek között a beidézettek megjelenési és igazmondási kötelezettségének lehetőségét is felvetve. 3 héttel tovább látható az első kínai császár agyak katonáit bemutató kiállítás a Szépművészetiben. Eddig már csaknem 200 000 látták az Öröklét őrei az első kínai császár agyak katonái című tárlatot, amely meghosszabbítva még június 14-éig látogatható. Az első császár agyak hadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagyfalon innen és túl. Az ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című kiállítás szintén június közepéig látható. A szép művészeti kiállításán nyomon követhetjük a Csin királyság, majd birodalom több évszázados felemelkedését, ekkor fontos szertartási tárgyaival és jelképeivel. A napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 18561397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozz meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
0: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Hölgyeim és uraim, köszöntöm az amerikai slágerlistámat. Eszes István vagyok, az önök zenei szerkesztője. Az amerikai zenei szaklap, a Billboard 1940. júliusa óta publikál slágerlistákat. Ezek segítségével mutatom be egy-egy kiválasztott év legnépszerűbb dalait. Jó szórakozást a műsorhoz! Hölgyek és urak, folytatjuk az 50-es és a 60-as évek amerikai slágerlistáin szereplő egyes számú sikerek, azaz a number one slágerek bemutatását. A választott évünk 1968. Ebben az évben 15 dal szerepelt a listák élén, ma ezekből válogatok. A francia Paul Moriart Lavis Blue című dala februártól 5 hétig vezette a sikerlistát. Ez a dal 1967-ben Luxemburgot képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon, a görög származású énekesnő Vicky Leandros énekelte, és a negyedik helyet érte el. Paul Moriart francia zeneszerzőnek és zenekarvezetőnek nagyon megtetszett a dal, elkészítette zenekari változatát, ezt felvette a legújabb albumára, sőt, kislemezként is kiadták az Egyesült Államokba. A kislemez január elején lépett be a listára, és 4 hét alatt jutott fel a lista élére, és 5 hétig tartotta a vezető helyet. Utoljára 1962-ben a Tornádos együttes Telstar című dala volt instrumentális egyes számú siker. Érdekesség, a dal annyira népszerű volt, hogy a százas listán egyszerre 4 különböző változatban is szerepelt. Paul Moriart volt az első helyen, Al Martin az 57., Claudine Longé a 97., és Manny Kellen pedig a 100. helyen. Lavis Blue játssza Paul Moriart.

Bobby Goldsboro Floridában született 1941-ben. 12 éves kor óta érdekelte a zene, az egyik haverja kapott ajándékba egy ukulelét, ezen Bobby olyan jól megtanult játszani, hogy karácsonyra szüleitől egy gitárt kapott. Kim is haverjaival alapított egy csapatot, a Webbs együttest. Később az Auburn Egyetemen kezdtek tanulni, a többi haver is követte. Jól ment a zenélés, heti $1200 kerestek a hétvégi fellépésekkel. Egyik alkalommal Roy Orbison fellépett az egyetemi kampuszon, ők kísérték. Roy annyira meg volt velük elégedve, felajánlotta, hogy tartsanak vele a 2,5 éves országos turnéján. Bobby így abbahagyta az egyetemet. A turnén szereplés mellett elkezdett önálló dalokat írni és énekelni, két dala is feljutott a 100-as listára. Roy Orbison rábeszélte, hogy hagyja abba a zenekari szereplést, kezdjen szóló karriert. Megígérte, ha nem megy úgy, mint ahogy szeretné, akkor hozzá bármikor visszatérhet. Bobby Goldsboro általában saját maga írta a dalait, az egyetlen kivétel a Honey című dal volt, mely a legnagyobb sikere lett. Ezt a dalt Bobby Russell írta. Russell egyik este otthon dolgozott, kinézett az ablakon a ház előtt lévő fára, és ekkor tűnt fel neki, hogy mennyit változott-e fa az elmúlt 4 év során. Megírta az elmúlásról és az emlékezésre szóló gyönyörű dal zenéjét és szövegét. Az első lemezváltozatot Bob Shane, a Kingston Trio alapító tagja készítette. Bobby Goldsboro ezt a változatot hallotta, megkérte Russellt, hogy ő is lemezre vehesse. Ő megengedte egy feltétellel, várjanak néhány hetet, hogy a két lemez ne versengjen egymással. Bobbyék kibérelték a lemezstúdiót, de már a második felvétel olyan jól sikerült, hogy nem is kellett további felvételeket készíteni. A Honey című dal áprilistól 5 hétig vezette a slágerlistát, és ezzel a dallal Bobby Goldsboro befutott sztár.

Önök Eszes István zenei válogatását hallják. Az 1967-es év Otis Redding éve volt. Az Aretha Franklin részére írt Respect című dala egyes számú siker lett, amikor fellépett a Monterey Popfesztiválon, a közönség állva ünnepelte fellépését. A Sweet Soul Music című dalát pedig Arthur Conley a sikerlista második helyére vitte föl. Az angol Melody Maker szaklap olvasói őt szavazták meg az év legjobb férfi énekesének, ezzel megtörte Elvis Presley 8 éven át tartó sikersorozatát. 1967. december 7-én a Stax Records Memphis-i stúdiójába vették föl a Sitting on the Dock of the Bay című dalt. 3 nappal később a magárepülőgépe Madison mellett belezuhant a jeges Monomachtóba, ahol Otis és 5 zenésztársa meghalt. Otis 26 éves volt. 3 hónappal később a dala lett az első posztumusz number one siker, és 4 hétig vezette a slágerlistát. Az év végén 2 Grammy-díjat nyert vele, ő lett posztumusz a legjobb R&B énekes, és ez a dal nyerte el a legjobb R&B dal címét. Sitting on the Dock of the Bay énekel Otis Redding.

A két zenész, Paul Simon és Art Garfunkel 1957-ben énekeltek először közösen. Eleinte különböző művészneveket használtak, mint például Tom és Jerry. A rajzfilmekben jól ismert név alatt jelentették meg első jelentősebb számukat, a Hey Little Schoolgirl-t. The Graduate, magyar címe Diploma előtt című filmnek a rendezője Mike Nichols felkérte Simont és Garfunkelt, hogy ők írják meg az egész film zenéjét. Amíg Simon az új dalokat írta, a rendező már korábbi számaikat próbálgatta a filmhez, ezek végül annyira megtetszettek neki, hogy igazából egy új dal szerepel a filmbe, a Mrs. Robinson. A Mrs. Robinson egy kiváló példa a duó különleges, bársonyos énekhangzására. 1972-ben a Rolling Stone magazinnak adott interjúban Paul elmondta, hogy ők nagyon aprólékosan dolgozták ki a dalok hangzását. Különböző trükkökkel megduplázták az énekhangot, így egy-egy dal néha négy hangon szólalt meg, így volt a Mrs. Robinson esetében is. A kiválóan megkomponált filmzenéért, és különösen a Mrs. Robinson című dalért Grammy-díjat nyertek. A duó mind zenei, mind pedig siker szempontjából 1970-ben ért fel a csúcsra, amikor a Bridge Over Troubled Water című albumuk 8-szoros platina lemez lett. Ezek után senki nem sem számított arra, hogy épp ekkor oszlik fel a sikeres duó, és kezdenek szólópályát mindketten külön-külön. 1968. júniusában 3 hétig vezette a slágerlistát Simon és Garfunkel Mrs. Robinson című dala.

0: Broadcasting around the world. This is your number one internet radio station. The music you love right here, right now.
1: A mai műsorban az 1968-as sikerdalokat játsszuk. De mi történt 1968-ban? Különböző archívumokból bányáztam elő néhány érdekességet, ami talán minket legjobban érintett. Magyarországon akkor indult el az új gazdasági mechanizmus. Amerikában tavasszal meggyilkolták Martin Luther King polgárjogi aktivistát, nyáron pedig Bobby Kennedy amerikai szenátort. Párizsban elkezdődtek a diáklázadások, Csehországban pedig az úgynevezett prágai tavasz, amit aztán augusztusban erőszakkal vertek le a varsói szerződés csapatai. Nézzünk valamivel vidámabb híreket. Márciusban mutatták be a Broadway-n a Hair című musicalt. Ebben az évben alakul a Deep Purple. Magyarországon 1968-ban rendezik meg a második Táncdalfesztivált, amelyet az Illés zenekar nyer meg. Júniustól a közértekben is lehet Coca-Colát kapni. Bemutatták a Volt egyszer egy vadnyugat című filmet, Mexikóban rendezik a 19. nyári olimpiát, és a Fradi nyeri az NB1-et, ez lett a 21. bajnoki címe. Térjünk vissza a zenéhez. Herb Albert 1935-ben Los Angelesben született, a családban mindenki zenész volt, a húga zongorázott, a testvére dobolt, Albert pedig a trombétát választotta 8 éves korában. A katonai szolgálat után stúdiózenész lett, több film zenéjében trombitált. Jerry Moss barátjával 62-ben alapították meg az A&M Records lemezcéget. Jól ment az üzlet, 66-ban 1 millió dollárért vették meg a CBS stúdiót Hollywoodban, a Sunset Boulevardon. Herb Albert elsősorban instrumentális lemezeket készített, 16 felvétele került fel a slágerlistákra. 68 tavaszán egy showműsorban lehetőséget kapott a CBS tévétársaságtól, és akkor jött az ötlet, hogy mindenképpen szerepeltetni szerette volna a feleségét. Miért ne énekeljen egy dalt neki? Malibu strandján vették fel a jelenetet, amiben Albert énekel a feleségének, Sharonnak. A műsor lement a tévébe, másnap több ezen telefonáltak a tévétársaságnak, hogy hol lehet ezt a lemezt megkapni. A lemez másnap megjelent, és június végén már fönn volt a lista első helyén, és 4 hétig maradt ott. This Guy Is In Love With You, énekel Herb Albert.

Önök az amerikai slágerlistát hallják Eszes István szerkesztésében. Azon hallgató kedvéért, akik most kapcsolódtak be a műsorba, elmondom, hogy ma az 1968-as amerikai sikerlista egyes számú dalairól mesélek, és játszom le ezeket a csodálatos dalokat. A 60-as években a Beatles után az ifjúság tömegeire a Doorsnak volt a legnagyobb hatása. A Hello, I Love You című dala augusztusban 2 hétig szerepelt a sikerlista élén. Az együttes meghatározó alakja az excentrikus Jim Morrison volt. Az egyetem után Los Angelesbe költözött, itt találkozott Ray Manzarekkel, Rick and the Ravens néven hoztak létre egy kis blues együttest. Később csatlakozott hozzájuk Robbie Krieger és John Densmore. A Doors nevet Morrison ajánlatára ekkor vették föl. Az első két albumuk jó volt és sikeres, de aztán jött a harmadik album problémája. Legtöbb együttesnek van annyi jó dala, amivel meg tudja tölteni az első és a második albumot. Talán turnéznak, nincs idejük új dalokat írni, és mire elész a harmadik albumhoz, ott állsz a stúdióban, és nincs mit játszani. Ők is így jártak, kétségbeesetten kerestek dalokat, így találtak rá Jim Morrison egy korábban írt dalára, a Hello, I Love You című dalra. Jim ezt a dalt Venice-ben írta egy nyári délutánon, amikor látott egy fiatal fekete lányt, amint sétál le a strandra. Később elmondta, emlékszem, először a dalom jött, utána írtam hozzá a szöveget. A dal a harmadik albumon jelent meg, a Waiting for the Sun című albumon. 1968. augusztusában került föl a listára. Hello, I Love You, játszik The Doors.

folytatva, az 1968-as év egyes számú sikerének a bemutatását két dalt fogok egymás után lejátszani. Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine című dala 7 héten át szerepelt a Billboard listájának az élén. Ez volt a Motown lemezcég egyik leghosszabban a slágerlistás sikeresen szereplő dala. A szakemberek meglepődtek, amikor a cég kijött ezzel a változattal, hiszen egy évvel korábban, 1967. decemberében Ladies Night and the Pips ezzel a dallal a lista második helyén szerepelt. De Marvin változata mind hangszerelésében, mind előadásában annyira más volt, hogy a közönség örömmel fogadta ezt a dalt. Marvin Gaye-nek egyébként ez volt a 18. dala, ami bejutott a 100-as listára, és az első lemeze, ami elérte az egyes számú pozíciót. Szóljunk pár szót a másik dalról is. John Fred Gurrier egy interjúban visszaemlékezett arra, amikor először hallotta a Beatles együttes Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band című albumát, és erről a Lucy in the Sky with Diamonds című dalát, agyába azonra beugrott egy szójáték. Mennyivel jobb lenne a dalnak a címe, ha az lenne, hogy Lucy in Disguise with Diamonds. Pár hónappal később megszületett a dal, és a sors furcsa fintora, hogy amikor fölkerült a listára, első helyére a Beatles együttest taszította le a trónról. A dal címének az ötletét végül az a sok száz napszemüveges lány adta, akik a floridai strandokon heverésztek naphosszat. A Playboy című magazin akkor volt egyéves, az együttesnek a nevét pedig innen vették. Így alakult ki John Fred and his Playboy Band együttes, akinek a dala Judy in the Sky with Glasses 2 héten át vezette 68-ban a Billboard listáját.

Archie Bell and the Drells Tighten Up című dala 1968 májusában két hétig volt listavezető. Az együttes vezetője sajnos személyesen nem vehetett részt az együttes örömébe, ugyanis Németországban egy katonai kórházban feküdt. A vietnámi háborúban megsérült a lábán, és itt gyógyították. Az együttes tagjai hívták fel telefonon a kórházba, és mondták el a jó hírt, hogy ők vezetnek a listán. A kórházi kórteremben folyamatosan szólt az American Forces Network rádió zenéje és műsora, próbálta többi betegnek eldicsekedni, hogy ez a szám, ami most megy a rádió zenéje és műsora, próbálta

1968 tavaszán két politikai gyilkosság is történt az USA-ban. Megölték Martin Luther Kinget és Robert Kennedyt. A két ember halála annyira megrázta a Rascals együttes vezetőjét, Felix Cavaliert, hogy írt egy politikai töltetű dalt arról, hogy az emberek hadd legyenek szabadok. Lemezkiadójuk, az Atlantic Records nem akarta kiadni a lemezt, attól félt, hogy ez a politikai dal ártani fog az együttes karrierjének. De Felix nem törődött bele, szivózott, és azt mondta, hogy ez a dal fontos számára, feltétlenül adják ki. A dal 68 júliusába került be a 100-as listára, a 64. helyen, 6 héttel Robert Kennedy meggyilkolása után, 4 héttel később pedig egyes számú siker lett, és 5 egymást követő héten vezette a listát

következő dal különlegessége az, hogy ez a dal ugrott el legnagyobbat az amerikai sikerlistán. Augusztusban a 81. helyen került be a listára, és a következő héten már a 7-es számú siker volt. Ekkora ugrás azóta sem történt. A dalt Tom T. Hall, nashville-i zeneszerző írta, ő ugyan már 10 éve dolgozott a szaknába, de nem volt nagyon ismert. A dalt egy megtörtént esemény, egy konfliktus kapcsán írta, ami arról szól, hogy egy fiatal özvegyet kikezd a helyi gyermekvédő liga. Elkezdenek egymásra veszekedni, a liga kritizálja a hölgy öltözetét, italozási szokásait és a város férfiaival való kapcsolatát. Shelby Singleton producer ismerte a dalnak egy korábbi változatát, de az nem tetszett neki, keresett egy új, egy markánsabb hangot. Egy helyi DJ mutatott be neki egy fiatal texasi énekesnőt, egy bizonyos Jenny C. Reedy-t. Ő titkárnőként dolgozott, és lemez demókat készített. Shelby meghallgatta, érezte, hogy Jenny-nak tökéletes a hangja ehhez a dalhoz. Elkészült a lemezfelvétel, néhány napon belül kim volt a lemez a boltokba, 2 hét alatt 1.750.000 példányba kelt el. A dal Holt sikeres zeneszerzővé tette. Jenny-nek újabb popslágerítás dala nem lett, de a kantrilistákon gyakran megjelent. Érdekesség, hogy a dalnak nagyon hosszú utóélete lett. 10 évvel később született egy játékfilm a dalban leírt események alapján, ez 1980-ban került sugárzásra, és mindenki meglepetésére ez volt a hét legnézettebb filmje. 2 évvel később pedig az NBC TV egy sorozatot indított, szintén a dal sztoria alapján. Énekel Jenny C. Reedy, a dal címe Harper Valley PTA.

Shelley Pinz, fiatal amerikai zeneszerző és szövegíró, olvasott egy újságcikket egy idős angol férfiről, aki Londonban minden nap egy bank előtt zenélt, igazi egyszemélyes zenekar volt, minden hangszert ő kezelt. Volt előtte egy tamburin, abba gyűjtötte a sétálók adományait. Shelleyben ez felidézte, hogy hogy nézhet ki egy trambulin teli zöld pénzjegyekkel. A szöveghez Paul Lika írt zenét, utána hetekig kerestek egy kiadót, de mindenki elhajtotta őket. Végül egy új lemezcég, a Budak Records látott a dalba fantáziát. Kelettelenben egy együttes, aki eljátsza a dalt. A kiadó akkor tárgyalt egy Lemon Pipers nevű együttessel. A szerzők bemutatták az együttesnek a dalt, de nem tetszett nekik. Erre a producer azt mondta, vagy eljátszátok a dalt, vagy repültök. Másnap jött a válasz, hogy na jó, eljátsszuk a dalt. Elkészült a felvétel, de több hiba volt benne, rossz volt a dobsáv, nem voltak vonósok, és a szólóénekes hangja is nagyon orhangú volt. Így újra vették a dobsávot, adtak hozzá csellókat, és újra keverték a lemezt, kinyomtattak belőle 250 példányt, és szétküldték a különböző rádióállomásoknak. Pár nap múlva jöttek a helyeslő telefonok és táviratok. 67. decemberében lépett fel a dal a slágerlistára, és 7 héttel később egyes számú siker lett. Ez volt a Budak első nagy slágere. A Lemon Pipersnek nem lett több sikeres dala. Green Tambourine, énekel a Lemon Pipers.

0: Önök Eszes István zenei válogatását hallják. A Beatles együttes Hey Jude.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Frissen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
3: Rendhagyó állománygyűlést tartottak a belügyminisztériumban. Vándorló utcatárlatot indít a NÉB, tovább maradnak Budapesten a kínai agyak katonák. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rendhagyó állománygyűlést tartottak a belügyminisztériumban, amelyen a belügyi ágazat valamennyi vezetője és helyettese részt vett. Pósvai Gábor miniszter a tanácskozáson arról beszélt, hogy a következő időszak célja egy működő, emberséges és jogállami Magyarország megteremtése, amelyhez biztonságos és kiszámítható intézményrendszer szükséges. A miniszter támogatásáról biztosította azoknak a korábbi rendvédelmi dolgozóknak a visszatérését, akik megfelelnek a szakmai és jogi feltételeknek. A miniszter hangsúlyozta, a jövő a szakmaiságnak elsőbbséget kell élveznie, miközben a határvédelem, a kiberbűnözés elleni fellépés és a klímaváltozás kihívásaira való felkészülés is fontos feladat lesz. Vándorló utcatárlatot indít a NÉB a Maradék nélkül program 10 éves évfordulóján. A kreatív egyben tanulságos alkotások először Abasáron, Fóton és Gödöllőn láthatók, és a téma középpontba helyezése mellett azt is bemutatják, hogy a pazarlás csökkentéséhez sokszor már néhány tudatos döntés is elegendő lehet. A statisztika szerint hazánkban fejenként évente átlagosan csaknem 60 kg élelmiszer hulladék keletkezik a háztartásokban, amelyből több mint 21 kg elkerülhető lenne tudatosabb tervezéssel és odafigyeléssel. Az évente elpazarolt élelmiszer mennyisége országos szinten elegendő lenne közel 372 000 ember egyéves ellátására. 5 vizsgálóbizottság felállítására nyújtott be javaslatot a Tisza frakció vezetője. Ezek a végrehajtási visszaéléseket feltáró, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró, a kegyelmi botrány, a gyermekvédelem és a közvagyon elvesztését vizsgáló bizottságok felállítására vonatkoznak. Arról, hogy a vizsgálóbizottságok hathatós fellépéséhez, azok működési szabályainak szigorítására lenne szükség, Magyar Péter keddi rendkívüli sajtótájékoztatóján beszélt, többek között a beidézettek megjelenési és igazmondási kötelezettségének lehetőségét is felvetve. 3 héttel tovább látható az első kínai császár agyak katonáit bemutató kiállítás a Szépművészetiben. Eddig már csaknem 200 000 látták az Öröklét őrei az első kínai császár agyak katonái című tárlatot, amely meghosszabbítva még június 14-éig látogatható. Az első császár agyak hadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagyfalon innen és túl. Az ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című kiállítás szintén június közepéig látható. A szép művészeti kiállításán nyomon követhetjük a Csin királyság, majd birodalom több évszázados felemelkedését, ekkor fontos szertartási tárgyaival és jelképeivel. A napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Társadalmi célú hirdetés következik.
6: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 18561397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
8: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
9: www.hankozidigital.hu Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
10: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
11: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
2: A reklám után
1: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Rendhagyó állománygyűlést tartottak a belügyminisztériumban. Vándorló utcatárlatot indít a Nébik, tovább maradnak Budapesten a kínai agyak katonák. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rendhagyó állománygyűlést tartottak a belügyminisztériumban, amelyen a belügyi ágazat valamennyi vezetője és helyettese részt vett. Pósvai Gábor miniszter a tanácskozáson arról beszélt, hogy a következő időszak célja egy működő, emberséges és jogállami Magyarország megteremtése, amelyhez biztonságos és kiszámítható intézményrendszer szükséges. A miniszter támogatásáról biztosította azoknak a korábbi rendvédelmi dolgozóknak a visszatérését, akik megfelelnek a szakmai és jogi feltételeknek. A miniszter hangsúlyozta, a jövő a szakmaiságnak elsőbbséget kell élveznie, miközben a határvédelem, a kiberbűnözés elleni fellépés és a klímaváltozás kihívásaira való felkészülés is fontos feladat lesz. Vándorló utcatárlatot indít a Nébik a Maradék Nélkül program 10 éves évfordulóján. A kreatív egyben tanulságos alkotások először Abasáron, Fóton és Gödöllőn láthatók, és a téma középpontba helyezése mellett azt is bemutatják, hogy a pazarlás csökkentéséhez sokszor már néhány tudatos döntés is elegendő lehet. A statisztika szerint hazánkban fejenként évente átlagosan csaknem 60 kg élelmiszer hulladék keletkezik a háztartásokban, amelyből több mint 21 kg elkerülhető lenne tudatosabb tervezéssel és odafigyeléssel. Az évente elpazarolt élelmiszer mennyisége országos szinten elegendő lenne közel 372 000 ember egyéves ellátására. 5 vizsgálóbizottság felállítására nyújtott be javaslatot a Tisza frakció vezetője. Ezek a végrehajtási visszaéléseket feltáró, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró, a kegyelmi botrány, a gyermekvédelem és a közvagyon elvesztését vizsgáló bizottságok felállítására vonatkoznak. Arról, hogy a vizsgálóbizottságok hathatós fellépéséhez azok működési szabályainak szigorítására lenne szükség, Magyar Péter keddi rendkívüli sajtótájékoztatóján beszélt, többek között a beidézettek megjelenési és igazmondási kötelezettségének lehetőségét is felvetve. 3 héttel tovább látható az első kínai császár agyak katonáit bemutató kiállítás a Szépművészetiben. Eddig már csaknem 200 ezeren látták az Öröklét őrei az első kínai császár agyak katonái című tárlatot, amely meghosszabbítva még június 14-éig látogatható. Az első császár agyak hadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagyfalon innen és túl. Az ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című kiállítás szintén június közepéig látható. A szép művészeti kiállításán nyomon követhetjük a Csin királyság, majd birodalom több évszázados felemelkedését, ekkor fontos szertartási tárgyaival és jelképeivel. A napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
8: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Hát igen, itt a nyár jó pofák, ügyeznek a csajok, büdösödik a bakancsunk, és ti a tiét Magyarország!
1: Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: híreket követően váltunk. Hisz érkezik hozzátok Sanyi és Robi a Lépés délelőttel, ahol már a 90-es évek mellett a 2000-es évek és napjaik felvételeit is hallhatod a sok érdekes rovat mellett. Tarts velünk továbbra is! Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán, 14 és 16 óra között, Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere, és érezd velünk te is jól magad!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Rendhagyó állománygyűlést tartottak a belügyminisztériumban. Vándorló utcatárlatot indít a Nébih, tovább maradnak Budapesten a kínai agyak katonák. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rendhagyó állománygyűlést tartottak a belügyminisztériumban, amelyen a belügyi ágazat valamennyi vezetője és helyettese részt vett. Pósvai Gábor miniszter a tanácskozáson arról beszélt, hogy a következő időszak célja egy működő, emberséges és jogállami Magyarország megteremtése, amelyhez biztonságos és kiszámítható intézményrendszer szükséges. A miniszter támogatásáról biztosította azoknak a korábbi rendvédelmi dolgozóknak a visszatérését, akik megfelelnek a szakmai és jogi feltételeknek. A miniszter hangsúlyozta, a jövőben a szakmaiságnak elsőbbséget kell élveznie, miközben a határvédelem, a kiberbűnözés elleni fellépés és a klímaváltozás kihívásaira való felkészülés is fontos feladat lesz. Vándorló utcatárlatot indít a Nébih a Maradék nélkül program 10 éves évfordulóján. A kreatív egyben tanulságos alkotások először Abasáron, Fóton és Gödöllőn láthatók, és a téma középpontba helyezése mellett azt is bemutatják, hogy a pazarlás csökkentéséhez sokszor már néhány tudatos döntés is elegendő lehet. A statisztika szerint hazánkban fejenként évente átlagosan csaknem 60 kg élelmiszer hulladék keletkezik a háztartásokban, amelyből több mint 21 kg elkerülhető lenne tudatosabb tervezéssel és odafigyeléssel. Az évente elpazarolt élelmiszer mennyisége országos szinten elegendő lenne közel 372 000 ember egy éves ellátására. 5 vizsgálóbizottság felállítására nyújtott be javaslatot a Tisza frakció vezetője. Ezek a végrehajtási visszaéléseket feltáró, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró, a kegyelmi botrány, a gyermekvédelem és a közvagyon elvesztését vizsgáló bizottságok felállítására vonatkoznak. Arról, hogy a vizsgálóbizottságok hathatós fellépéséhez, azok működési szabályainak szigorítására lenne szükség, Magyar Péter keddi rendkívüli sajtótájékoztatóján beszélt. Többek között a beidézett megjelenési és igazmondási kötelezettségének lehetőségét is felvetve. 3 héttel tovább látható az első kínai császár agyak katonáit bemutató kiállítás a Szépművészetiben. Eddig már csaknem 200 000-en látták az Öröklét őrei az első kínai császár agyak katonái című tárlatot, amely meghosszabbítva még június 14-éig látogatható. Az első császár agyak hadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagyfalon innen és túl. Az ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című kiállítás szintén június közepéig látható. A szép művészeti kiállításán nyomon követhetjük a Csin királyság, majd birodalom több évszázados felemelkedését, ekkor fontos szertartási tárgyaival és jelképeivel. A napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
7: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
8: www.hankozidigital.hu
9: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rakhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rakhoz.hu
10: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
11: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
0: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
9: És most kezdődik a Lépés Rádió napindító magazinja, a Lépés délelőtt. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. A rádiót az elkövetkezendő két órára elfoglalja a műsor két házigazdája, Sanyi és Robi.
12: Kellemesen szép délelőttet kívánunk minden Lépés Rádió hallgatónak, a mikrofonnál Karinát, Sanyit, meg jó magam Robit halljátok. Ez itt a Lépés délelőtt, és a mai műsorunkban is. Hát hozunk nektek érdekes híreket, lesz itt bölcsesség, időjárás, horoszkóp, köszöntsük mindjárt a névnaposokat, meg jobbnál jobb zenék. Elérhetőségeink változatlanok, www.lépésradio.hu kívánságdoboz, valamint hallgatói messenger csoportunk. Ide várunk mindenkit, tessék hozzászólni, kommentelni, zenét kérni a mai műsorunk folyamán, és ezen felül pedig írhattok nekünk e-mailt. Na hova is?
13: Az info@lépésradio.hu e-mail címre.
12: És ott vagyunk a közösségi médiában is, például Facebookon, facebook.com/lépésradio, de a többi közösségi platformon is megtaláltok minket Lépésradio néven, valamint számos mobilapát is tudtok minket hallgatni. 2026. május 21-ét írunk. Mit gondoltok, milyen nap van ma?
13: Csütörtökön kívül.
14: Csütörtök, nem tudjuk.
12: Milyen név? Elmondom, Konstantinok névnapja van ma.
14: Ja, hogy a névnap a Konstantin, azt olvastam reggel a névnap alkalmazásban, de nagyon fura névnap, ez egy Konstantin.
12: Nem ragadt meg Karinának. Konstantin latin eredetű névjelentése Konstantius családjához tartozó szilárd, álhatatos, következetes. Hát minden Konstantin, bár egy Konstantint nem ismerek, kívánunk minden Konstantin nevű hallgatóknak nagyon sok boldog névnapot, akik ezen napon születtek, neki boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel május 21-én, sok boldogságot a teljes táv nevében.
14: Egy zenei kéréssel vagyunk elmaradva, azt majd Adri kért tegnap, és ígérted, hogy ma majd lejátszod, úgyhogy ne felejtsd.
12: Nem felejtem el, igen, Adri írt nekünk a hallgatói messenger csoportunkba, aki ezt írta, hogy kérné a Kistehén zenekar Cyber Gyerek című dalát. Én ezt megígértem neki még tegnap délután, hogy ma lejátszom, úgyhogy le is fogom játszani. nem az első dal lesz, de itt a műsor elején sort kerítek rá, illetve természetesen várjuk a hallgatói üzeneteket, kommenteket, kéréseket, és igyekszem mindenre reagálni, igyekszünk mindenre reagálni. Ezen kívül nem is tudom, hogy akarunk-e még hozzárakni valamit, vagy indítsuk egy kis zenével a műsort. Én ez a javaslatom.
13: A zene, aztán bölcsesség.
12: Aztán Sanyi jön a nap bölcsességével.

boldogság nem kész dolog, a saját tetteidből fakad. Ez az idézet arra emlékeztet, hogy a jókedv és az elégedettség nem mindig kívülről érkezik. Sokszor a legapróbb döntéseink, egy mosoly, segítség, vagy egy bátor lépés alakítják a napunk hangulatát.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: fog, vagy melege lesz. Ezt most megtudhatja a napindító magazinunkban.
1: Hungaromet ZRT jóvoltából pedig már is mondom nektek a legfrissebb időjárási információkat, méghozzá már is előbb körülnézünk nagyobb városainkba aktuálisan, hogy most mi a helyzet. Kezdjük fővárosunkkal, Budapesttel, ahol kissé felhőség mellett 21 fokot mérnek már. Debrecenben fátyol felhőség mellett 23 fok van. Győrben 20 fokot mérnek, Miskolcon derült 22, Pécsen erősen felhős 19, még Szegeden erősen felhős és 21 fokot mérnek a hőmérők. A mai napra 23-27 fok közé melegszik a hőmérséklet. A reggeli órákig a Dunántúlon kisebb körzetekben lehetnek felhős tájak, majd csökken a felhőzet, és mindenhol napos idő várható. Általában kevés gomoly felhő lesz az égen, de az ország középső harmadában több gomoly képződhet, amelyből helyenként előfordult zápor, egy-egy helyen zivatar. Az északi-északnyugati szél többfelé megélénkül a Dunántúlon, illetve a keleti harmadban olykor meg is erősödik. A hőmérséklet délután 23-27, késő este 13 és 20 fok között alakul. Az orvos meteorológiai szerint a frontérzékenyeknek fontos információ, hogy fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. Mindenki vigyázzon magára és embertársára, hisz mindenkit hazavárnak, mi pedig most még egyet zenélünk, aztán pedig Sanyi elmondja, hogy mit jósolnak a csillagok a mai napra.

0: Dream last night.
1: Hallgasd meg itt a Lépés Rádióban, mit jósolnak mára a csillagok. Ez a napi horoszkóp.
2: Os, ma egy váratlan beszélgetés hozhat jó kedvet és új ötletet. Bika, érdemes lassítani egy kicsit, mert a legjobb dolgok ma nyugodt pillanatokban érkeznek. Ikrek, egy régi ismerős meglepő hírt oszthat meg veled. Rák, ma különösen jól érzed mások hangulatát, használd ezt bölcsen. Oroszlán, egy apró siker most nagy lendületet adhat a hét további részére. Űr, ne akarj mindent tökéletesen csinálni, ma a spontaneitás működik. Mérleg, jó nap lehet arra, hogy rendezd a félbehagyott ügyeket. Skorpió, valaki ma őszintébben beszél veled, mint szokott. Nyilas, egy vicces helyzet teljesen feldobhatja a napodat. Ak, a különösen fontos lehet egy jó időzítésű döntés. Vízöntő, kreatív ötleteidre most mások is felfigyelhetnek. Halak, egy kedves gesztus sokkal többet jelenthet valakinek, mint gondolnád.

0: Egy színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Mai műsorunk első színese, méghozzá képzeljétek el, hogy kék fényben világító algákból készítettek 3D nyomtatott formákat. Na, ilyet sem hal minden nap az ember. Élő fényből készülő műanyag jöhet a jövőben. Kutatók olyan úgynevezett bio-lumin Essens algákat használtak, amelyek sötétben kéken világítanak. A technológiával különleges 3D formákat hoztak létre. A kutatók szerint a természetes fénykibocsátás a jövőben akár dekorációs és akár egészségügyi célokra is használható lehet. A látvány állítólag olyan, mintha egy sci-fi film díszlete elevenedne meg. Az algák különlegessége, hogy vegyszerek nélkül képesek fényt termelni. A projekt azért is kapott nagy figyelmet, mert környezetbarát alternatívákat keresnek a mesterséges világításra, írja The Guardian. Kérdezlek titeket, hogy ti bevállalnátok otthon egy világító alga lámpát? És simán.
2: Simán, szerintem ez egy nagyon-nagyon jó ötlet. Ezek a 3D-s nyomtatással készülő dolgok, ezek nagyon jók. Nekem van 4 darab termékem, ami ilyen 3D nyomtatóval készült. Az egyik egy ilyen pici kis tál, amiben igazából nagyon jó szotyit meg tök magot rejteni, mert két részből áll, a tetejébe berakod a szotyit tök magot, és van egy pici luk a tetejére, ami az aljába berakja a szemetet. A másik az egy ilyen pici kis, hát ilyen süti kínálom, mondjuk nagyon kicsi, tehát az én snack kínálásom.
1: Azzal meg ne kínálj!
2: De hát tényleg pici, tehát egy arasznyi, tehát egy pici ropi, pici snack, pici chips, pici belefér, tehát el nem bízott tőle. És a másik kettő nagyon érdekes, masszázs segítő eszköz, mivel az egyik egy ilyen fogantyúval ellátott, a végén egy hengerszerű, pici dudorokkal lévő, nem tudom, egy ilyen girigúris dolog, és akkor azt a hátadon végigurigálod, és akkor az nagyon jó masszíroz. A másik ugyanilyen masszírozós, de az annyira nem...
1: Megtartom a párom masszás kezét.
2: Hát jobban jársz, de
1: ezt mondom én is.
2: Nagyon érdekesek ezek a 3D-s.
3: Görgetni elég a gépen, görgetsz.
2: Ja, hát aki görget.
1: Na tessék.
3: Hát tulajdonképpen, ha nyíllal futtatunk, akkor is mondhatjuk, csak akkor...
2: Hát jó, hát aki futtat, én nem futtatok, Sanyi, ne haragudjál.
1: Nem, Karina a csajokat futtatja, csak jó titkulja.
3: Téged se futtatnak,
2: akkor... Engem se futtatnak, de néha futtatnak, mert a közérbe kell menjek, akkor...
1: Jaj, téged futtatnak, értem, azt hiszem, te vagy a futtatólány.
2: Nem, vagy én vagyok a madám. Nem. Én értem, hogy
1: ja, értem, akkor Zoli futtat, értem.
2: Ah, jó, ja, persze, hogy. De azért már öreg vagyok, én már kiöregettem, úgyhogy már. Nem, ja.
1: Futásból?
2: Igen.
1: Fut, te is azt mondod, mint én, hogy futsz, hogyha kerget a kutya.
2: Úgy, meg ha, igen, de a busz után se, meg pasi után se, úgyhogy nem futkorászunk. Szóval mindegy, szóval ezek a 3D-s dolgok, meg ez a technikát nagyon-nagyon sokat fejlődik, úgyhogy én biztos, hogy kipróbálnék egy ilyen
1: algát. Igen, de mondjuk ilyen 3D-s cuccok, nekem nem is tudom, hogy van-e, de már egyre több minden így készül. Tehát, hogy már egyre. Nem hiszitek el, hogy például az autó, vagy az ilyen, hát igen, ilyen autóknak a különféle lökhárítóit, például a Forma 1-ben a Forma 1-es autóknak az első és hátsó szárnyát is 3D-s nyomtatásba készítik már. Nagyon régóta, legalább már 10 éve. És nem már úgymond a közötti közlekedésben is nagyon sok minden készül 3D-s nyomtatásra, sokkal egyszerűbb legyártani, érted? Ott a kép, fogják is 3D-s nyomtatóba, egyszerűen csak úgymond kinyomtatják és előállítják, sokkal egyszerűbb.
2: Hát maketteket is szoktak, tehát ilyen városkép maketteket, hogy ilyen lenne a tereprendezés után, hogy ezt szeretnének, azokat is már 3D-s nyomtatóval nyomtatják ki, tehát házakat tudnak, épületeket, tehát ilyen maketteket, hogy tudják illusztrálni, hogy milyen lesz az átépítés
1: után. Akár vagy pedig sima ilyen régi műemlékeket is megcsinálnak makettbe. Régen azt ki kellett faragni, és milyen nagy munka volt az.
2: Ja igen, hogy a restaurációt segít, tehát hogy úgy tudják restaurálni, mondjuk.
1: Nem, arra gondolok, hogy például ott van a parlament, és annak a makettjét megcsinálják most már simán 3D-ben. Régen azt ki kellett faragni, és ez nem volt kis munka. Ez ugyanúgy nézzen ki, mint a valóságban. Ugye a
2: hát igen, mert nem papírból csinálták, gondolom.
1: Hát persze, nem. Hát fából kiforogták.
2: Nagyon hát, például szállt, ilyen, az melós, igen.
1: Nagyon, tehát minden ismerésem. Azoknak a kézműveseknek elmondom, minden elismerésem, akik ilyen maketteket készítenek. Hát igen, ez hihetetlen. Láttam már például Debreceni nagy templomról is makettet, és hihetetlen, hogy megcsinálják, és tényleg ugyanúgy néz ki, mint az életű változat, de az még nem 3D-s nyomtatás. Most már egyszerű, meg fogják 3D-s nyomtatást, elkészítik bármiről, akár saját házadról készíthetsz.
2: Vannak 3D-s. Ilyen 3D-s tollak is, azt hiszem, most már a barátnőm vett a két gyerekének, hogy valami nem tudom, hogy zselével, vagy tintával, vagy mivel van föltöltve, de egy 3D-s toll, rendes olyan, mint a rendes
1: tollak. Igen, de az nem azok... olyan, azt tudom, unokaöcséméknek is van ilyen 3D-s rajz
2: igen, tábla, igen, de rajznak is jó.
1: Hozzá van ilyen speciális ceruza, de az ugye látványra 3D-s, tehát abban nem lesz egy ilyen nyomtatott.
2: Nem, csak a 3D-nek a felhasználása.
1: És akkor olyan szemüveget kell, van neki olyan szemüvegünk, és akkor az a rajzol, úgy látszik, mint 3D-ben lenne, igen.
2: Igen, de az a formák felismerése, tehát az a tanulás szempontjából, a formák, gondolom a térlátás, de az nagyon, tehát ez is egy
1: formány. Gondolj bele a 3D-s mozikba is, aki lát, hát szó szerint benne van a filmben, olyan érzést ad.
2: Más, igen, hát mi nem tapasztalhattuk meg ezt, úgyhogy nem tudom.
1: Mondjuk a 4D-t már megtapasztalhatjuk, csak nem voltam még sose 4D-s moziba. Azt kipróbálnám.
3: Nekem... De mostanában nem tudom, hogy...
2: Mozog a szék, meg úgy tölt.
1: Igen, jön az eső, csepeg, mit tudom én.
2: Olyan, tehát akkor a Titanic filmjét ne nézd meg 4D-ben, mert elsüllyed.
3: Ja, ha nem tudsz úszni, nem jött föl többet.
1: Te várjál, 4D-ben a Titanicot ne nézd meg, mi?
2: Igen. Vagy valami lövöldözős filmet a végén ilyen ment izében.
1: Nem, az túléled, ne aggódj.
3: Érzed, hogy súrol a golyó, tudod?
2: Nem, hát akkor az golyóállom ellénybe kell végignézni.
1: Hát nem, hát a golyó nem jön ki.
2: Hát de olyan érzés, ha megcsináltad. Ó, dehogy nézzük én ilyeneket.
3: De ugye én azt sem tudom, hogy konkrétan azt hogy csinálták meg régen még azt a sima a domború nyomtatásos, vagy térképeket sem, amiket mi használtunk ugye a vakok iskolájában.
1: De ez nagyon egyszerű, olyan festés sem ér. Hogy csinálta meg, kedves volt kollégínánk, édesanyja?
3: A vakok iskolájában.
1: Ez nagyon egyszerű, olyan festés sem ér. Hogy

0: Igen.
1: Tehát tapinthatóbb lett a térkép, mert az a része, mondjuk a folyók, vagy mondjuk a hegyek, azok kicsit így kidudorodtak. Tehát az a tapintható festéket, vagy a, igen, tehát tapintható festék, az a buborék festék.
0: Na, én nem mondom,
1: A festmények meg úgy készültek, hogy több rétegű réteg lett rákenve. Tehát igen. Azért érzed jobban ezeket a tapintható festékeket.
0: Igen. Nagyon sok rétegű festék lett.
1: Nagyon jól ki lehet tapintani. Nekem is van, úgyhogy.
0: Viszont amondom, hogy most egy picit zenélünk, aztán pedig innen folytatjuk mindjárt egy párkapcsolati érdekes hírrel.
2: És most vissza a te kedvenc slágereidhez.

0: Egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és a folytatásban pedig megyünk tovább egy párkapcsolati történettel, méghozzá randiapos találkozóból rémálom lett Bengaluru városában. Hol van ez a Bengaluru? Nem a környéken, az biztos. Na nézzük, az online randizás néha tényleg olyan, mint egy thriller forgatókönyve.
2: Uaj.
1: Egy férfi egy társkereső alkalmazáson ismert meg valakit.

0: kit majd a találkozó után kirabolták. A rendőrség szerint előre megszervezett csapda volt. A férfit egy félreeső helyre vitték, ahol késsel megfenyegették. A támadók még a mobilbanki hozzáférését is megszerezték, és pénzt utaltak maguknak. A rendőrség végül elfogta a gyanúsítottakat. Az eset újra elindította a vitát arról, hogy mennyire lehet megbízni az internetes ismerkedésben, írja a News Karnataka. Kérdezlek titeket, hogy ti mennyire bíznátok meg egy első randiban, amit online szerveztek. Megmondom őszintén, nekem ez az online társkeresés régen is, de most is azt gondolom, hogy ennek megvan az előnye is, meg a hátránya is. Előnye az, hogy könnyű kapcsolatba kerülni, vagy kapcsolatot fenntartani az adott illetővel. Hátránya viszont az, hogy nem mindegy, hogy ezt hogy csináljuk meg hol, és semmiképp ne menjünk olyan első randira, ami nagyon félreeső. Tehát mindenképp ragaszkodjunk ahhoz, hogy mi adjuk meg azt, hogy figyelj, itt van ez az étterem, ez egy nyilvános étterem, ami jól van bekamerázva, ahol vannak emberek, és akkor el tudjuk kerülni az ilyen jellegű helyzeteket. Tehát, én összességében azt gondolom, hogy ez nem csak a randi, online randi oldal, vagy randi app hibája, hogy ez megtörtént, hanem az adott ember felelőssége. Hát minek megy el egy olyan randira, ami annyira félreeső helyen van? Első randin csak nem fognak, más csinálni, mint egy jó beszélgetés, vagy max. Egy vacsora, vagy ebéd, vagy egy közös kávézás, vagy valami. Tehát most az nem arról szól sok esetben. Ha meg arról szól, akkor meg el lehet menni hotelbe. Tehát nyilván nem fér első helyre kell menni. Első randra semmiképp, de amúgy sem.
1: Nekem van nagyon régi példám, ami egy kicsit riasztó, vagy kicsit furcsa.
0: Na mesélj!
1: Találkoztam volna egy látói szerelmemmel, igazából, mert csak nekem tetszett, neki is tetszettem, de többet ő nem rakott volna bele a kapcsolatban, nagyon rég volt, nem most. És találkoztam volna vele valahol, de nem jött el a randira, vártam, néztem az órát, az 15 perc, nagyon többet én egy pasira nem várok, elindultam hazafele, felültem a villamosra, és egy nagyon szimpatikus pasi átadta a helyet, de egy kicsit, hát nem volt az a nagyon jól öltözött, de nem volt topi is, normális volt, átadt helyet, és szóba
2: olyan elégett. Olyan középszerű.
1: Olyan közé, hát de igen, tehát semmi rossz gondolatod nem lehetett, elkezdtünk beszélgetni, na, és azt mondja, mondom, randira mentem, de nem jött el a randi partnerem. Hát azt mondja, figyelj, egy bánat kávét elfogadsz.
3: Oké.
1: Ez a körúton volt Pesten, tehát egy nagyon forgalmas helyen, egy nagyon jó szituált helyre mentünk be, egy ilyen, tehát nem lepusztult lebújba, nem kocsmába, nem topless bárba, egy normál kávézóba beültünk, és egyszer csak jött a rendőrség igazoltatni, és oda súgta nekem a pali, hogy hát nem biztos, hogy ennek én most örülni fogok, de most szabadult. És akkor néztem, hogy onnan szabadult. Ja, és akkor leesett, hogy állj! Hát ugye kifizettük a kávét, de a pincér egy ilyen furcsa egy árnyékoló mozdulattal, hogy hát az volt az első és utolsó, többet nem hitelezek neked, tehát valami ilyet vettem le. Hát ő igazából érdekes volt, és akkor kijöttünk.
2: De hát aki fizettétek, nem volt hitel.
1: De hitelre volt, mert nem fizetett.
2: Ja.
1: Nem fizetett a pali, meghívott kávéra, de egy büdös fillérje nem volt, és hát úgy oda súgta neki a pincér halkan, hogy az volt az utolsó, és hát én ebből levettem, hogy hát ennek egy büdös fillérje nincsen. És ott mondta, hogy hát ne haragudjak, meg mit sem, hát most semmi gond, hogy most mondom, miért ültél? Hát lopásért. Hát azt mondja, hogy én zsebtolvaj vagyok, egy atya, úristen, hát figyelj, ne haragudj, de nekem azért erre ugye erre nem nagyon van időm, sem energiám, úgyhogy bocsi, de szerintem itt akkor mi így elválunk, itt a körút kellős közepén, úgyhogy mondtam neki, hogy de örülök, hogy megismertelek, de...
2: Jó szerencsét.
1: Ezt azért ugye nem vállalnám be. Úgyhogy nagyon gyorsan leléptem, de hát yes,
2: ilyen volt a pótrandi.
0: Nem akartál jó fej lenni és kifizetni a te kávéd?
1: De nem, a pincér megelőlegezte, ennek a Palinek egy forintja nem volt. Hát ő hívott meg, én nem fogok fizetni.
0: Aha.
1: Hát nem, ő meghív, akkor itt nem fizetek. A második, ez egy nagyon jó történet, hogy jól zárult. A második történet pedig az, amit tegnap előtt olvastam, van ilyen társkereső oldal is, nagyon sokat írogatnak, és egy fiatalember nagyon jó posztot írt erről, hogy az a baj, hogy átfordultak a szerepek. A nők mindent szeretnének kiadni, de mégsem, mert nem az a korú, nem az a fénykép van, nem úgy viselkedik, mégse az a szakmája, és az eljönnek a randira is, mondjuk a 90%-ból 70 otthon marad, mert egyszerűen nem azt a képet rakja föl, nem azt a képet festi föl magáról, és nem mer eljönni. Tehát az írásban nagyon nagy a szájuk, de tettek már nem követik. Mm-hmm. Vagy 300 kilométer van, vagy beszélgetsz, de lelki nyomora van, és egyszerűen nem tudsz a nőkhöz kapcsolódni, mert egyszerűen nem a valós dolgot adják föl. Ha véletlen tudsz kapcsolódni, véletlen tudsz írásban, akkor szóban sem ugyanazt adja. Tehát, hogy megfordult a világ, hogy nem tudsz párt találni, mert olyan elvárásokkal szembesülsz, amiket nem tudsz megfelelni. És így nagyon nehéz. Szegény pacsik.
0: Amúgy ez ugyanúgy van fordítva is, igen, de amúgy a nők nagyon szeretnek, nem, tehát nagyon szeretik magukat túlfilterezni, én ezt így hívom. Tehát, hogy, és most nem feltétlen a képekre gondolok, hanem konkrétan
1: csak régi arra, képek vannak föl.
0: Igen, egyrészt hát, a képekre, de most én nem arra gondolok, hanem arra, hogy nagyon nem valós információkat adnak ki, és akkor csodálkoznak, hogy akkor a férfiak meg adott esetben kihasználják, vagy éppen nem akarnak velük ismerkedni, meg nem találnak pasit, meg stb. Hát, hogyha nem valós
1: a pasit
0: info...
1: meg tök őszinték. Én ezt nagyon bírom. Igen, leírja. Ha... dohányzik, megiszik a haverjára a hétvégén egy sört, nem fogja levágni a szakállát, ez is ez a munkahelye, és ha kellek, így fogadja, ha nem, ennyi idős.
0: Hozzáteszem azért, ez csúnya dolog a pasik részéről.
1: Nem, de
0: az őszinteség az tök jó. Tehát ezt én is díjazom, ezzel a részével egyetértek. De az a részével nem tudok egyetérteni, hogy én ilyen vagyok, fogadj el úgy, ahogy vagyok, és kész. Nem. Egyrészt igen, de ez csak részben igaz. Mert
1: jó részben, persze, de alapból nem árulják.
0: Igen, de ha megismersz egy partnert, és te őt valóban akarod, akkor őt is te is elfogadod. Nem csak a persze, nőnek kell a pasit elfogadni, a pasinak a nőt is el kell fogadni, és igenis kell egymáshoz csiszolódni, egymáshoz alkalmazkodni, egymáshoz
1: idomulni. Oké, idomulni. Na, de ne menjünk ennyire előre, tehát csak az ismerkedést. Tehát egy pasi leírja, hogy
0: most...
1: szakállamban ilyen is ilyen munkarendben dolgozom, szeretek a haverjaimmal elmenni, sörözni,
0: szeretném megismerni, ismerj meg, és a többit meglátjuk.
1: És a többit meg meglátjuk, de ők legalább leírják azt, nem írja
2: akinek
1: le.
2: Akinek az megfelel.
1: Az igen, akinek az megfelel, az kihúzhatja a zsákba macskát. De a hölgyek szeretik mismásolni, hogy hát ez a kép nem az a kép, ez a kép már rég készült, de közben nem vörös a hajam, hanem már szőke, és hisztem kb. 15 kilót. Tehát, hogy nem az van fönt, ami hát, valójában
0: mondjuk soha nem a külsőre vele, mentem. Tehát érde. Soha nem tudok a külsőre menni elsősorban, de ugyanakkor
1: hát
0: azt elítélem. Vagy nem elítélem, de azt nem szeretem, amikor valaki igen, valótlan dolgokat, és még az a kép nem is ő van rajta. Még azt is eltom.
1: Vagy képen. Hátulról van mondjuk fél profilba, érted? Tehát na, mert én is tudom azt, hogy régi kép van fönt, tehát aki lát engem, az régi kép. Tehát tudom, hogy az 4 évvel ezelőtti, na most 8 kilóval vagyok körülbelül több, de hasonlóan nézek ki, mert nem változom. De a 8 kiló az 8 kiló. Tehát ennyi. De
0: én foglalkozz ezt, velem.
1: Megnézi, de majd rakok fel új képet. De én mondjuk nem szeretem ezt a képfőrakást, de nem árulok zsába macskát.
0: Hát persze. Én még nem rakok fel magamról képet.
1: Ó, hát ezt fel kell rakni valami képet, mert ezek az online, ide veszek, oda veszek oldalakról, nem lehet csak a macskám képét fölrakni, mert nem veszek be. Tehát azért hát csak rendes kép kell, ahol tudják, hogy tényleg te vagy.
0: Jó, értem. Nem tudom, én amúgy magam rakon se szoktam kirakni képet, de mondjuk másról se nagyon, van rajta fent kép
2: nem
0: rólam, de
2: rajta. Nem mered kirakni.
0: Hozzájárulásommal, de én saját magamról nem rakok ki.
1: Hát egy arckép az jó, mert jóképű vagy. Tehát...
0: Én, de hogy vagyok jóképű? Olyan ronda vagyok, mint a bű. Na jó, ez nem
4: Antal
0: igaz.
4: Mondta, hogy nagyon üde vagyok, üde ronda.
1: Jaj, de Antal Imre az egy nagyon...
0: Nem, amúgy ronda nem vagyok, de az én jó képinek se tartom magam, tehát...
1: Hát, Robi, lesz, azért van, mert leszereltem az összes tükröt otthon.
0: Nem igaz, van tükröm a fürdőbe, nem igaz.
1: Van? Ja, tényleg.
0: Na, megyünk, jönnek a hírek, mert 11 óra szálljunk vissza.
5: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
6: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
7: Rendhagyó állománygyűlést tartottak a belügyminisztériumban. Vándorló utcatárlatot indít a Nébih, tovább maradnak Budapesten a kínai agyak katonák. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rendhagyó állománygyűlést tartottak a belügyminisztériumban, amelyen a belügyi ágazat valamennyi vezetője és helyettese részt vett. Pósvai Gábor miniszter a tanácskozáson arról beszélt, hogy a következő időszak célja egy működő, emberséges és jogállami Magyarország megteremtése, amelyhez biztonságos és kiszámítható intézményrendszer szükséges. A miniszter támogatásáról biztosította azoknak a korábbi rendvédelmi dolgozóknak a visszatérését, akik megfelelnek a szakmai és jogi feltételeknek. A miniszter hangsúlyozta, a jövő a szakmaiságnak elsőbbséget kell élveznie, miközben a határvédelem a kiberbűnözés elleni fellépés és a klímaváltozás kihívásaira való felkészülés is fontos feladat lesz. Vándorló utcatárlatot indít a Nébih a Maradék nélkül program 10 éves évfordulóján. A kreatív egyben tanulságos alkotások először Abasáron, Fóton és Gödöllőn láthatók, és a téma középpontba helyezése mellett azt is bemutatják, hogy a pazarlás csökkentéséhez sokszor már néhány tudatos döntés is elegendő lehet. A statisztika szerint hazánkban fejenként évente átlagosan csaknem 60 kg élelmiszer hulladék keletkezik a háztartásokban, amelyből több mint 21 kg elkerülhető lenne tudatosabb tervezéssel és odafigyeléssel. Az évente elpazarolt élelmiszer mennyisége országos szinten elegendő lenne közel 372 000 ember egyéves ellátására. 5 vizsgálóbizottság felállítására nyújtott be javaslatot a Tisza frakció vezetője. Ezek a végrehajtási visszaéléseket feltáró, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró, a kegyelmi botrány, a gyermekvédelem és a közvagyon elvesztését vizsgáló bizottságok felállítására vonatkoznak. Arról, hogy a vizsgálóbizottságok hathatós fellépéséhez, azok működési szabályainak szigorítására lenne szükség, Magyar Péter keddi rendkívüli sajtótájékoztatóján beszélt, többek között a beidézettek megjelenési és igazmondási kötelezettségének lehetőségét is felvetve. 3 héttel tovább látható az első kínai császár agyak katonáit bemutató kiállítás a Szépművészetiben. Eddig már csaknem 200 ezeren látták az Öröklét őrei az első kínai császár agyak katonái című tárlatot, amely meghosszabbítva még június 14-éig látogatható. Az első császár agyak hadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagyfalon innen és túl. Az ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című kiállítás szintén június közepéig látható. A szép művészeti kiállításán nyomon követhetjük a Csin királyság, majd birodalom több évszázados felemelkedését, ekkor fontos szertartási tárgyaival és jelképeivel. A napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
8: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
9: Társadalmi célú hirdetés következik.
10: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 18561397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
11: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
12: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
13: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
14: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
15: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
12: A reklám után
5: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
12: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Négyed 12 magasságában megyünk is tovább, méghozzá a következő érdekességgel. A saját lánya szervezte meg az óriási családi rablást, nem tudok beszélni. Na, ez az a történet, ahol a családi bizalom teljesen új értelmet nyert. Egy indiai üzletember több mint 100 millió forintnyi értéktől fosztottak meg. A nyomozás során kiderült, a saját lánya is részt vett a tervben. A rendőröknek a gyanús lett, hogy a ház biztonsági rendszere sértetlen volt. Később kiderült, hogy a lány és a párja segítette a rablókat a bejutásban. A család teljesen összeomlott az ügy miatt. Az interneten sokan már filmszerű történetként emlegetik az esetet, írja a The Indian Express. Szerintetek melyik rosszabb, ha idegen ver át, vagy ha családtag? Mind a kettő rossz, de a családtak az még jobban tud fájni. Gondolj már bele, Karina, a saját lányod átverne. Hát az mennyire
2: nagyobb,
1: tud fájni?
2: Nagyobb csalódás, igen.
3: Hát addig állna fél lábon se, mert gipszbe lenne a két lába, meg a keze. Úgyhogy elképzelhető.
1: Nem bántanád te, hidd el, nem bántanád.
3: Én nem én. Hát lehet, van az a pénz.
1: Mint, hogy bánts a saját lányod?
3: Nálunk azért bizalom van, szeretet, és le vannak fektetve azok a szabályok, hogy senkit soha nem vágunk át soha, se pénzzel, se szóban, se ígérettel, mert az erkölcsi normánk ezt nem engedi meg, tehát nem senki.
1: Öt meg az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó.
3: Így van.
2: Olyan.
3: Tehát soha senki. Tehát erre eszembe jutott
1: egy másik történet, de azt majd adáson kívül megbeszél.
3: Viszem vissza rögtön, tehát nincs, hogy ki senkinek se soha. Nem veszünk föl hitelt, nem tartozunk, nem vágunk át senkit. Nem, ilyen nálunk szóba nem jöhet.
1: Aha.
2: Hát ez alap. Igen.
3: Hát vannak azért okosságok, amikor azért úgy megpróbáljuk, hogy azért jobb legyen mindenkinek, de hát nem vágunk senkit, nem. A lelkismeretünk nem bírná ki.
1: És egyébként mi az a, hát hogy is mondjam, füllentés, amit mondjuk el tudná még viselni a gyerekettől?
3: Füllentés? Hát, olyan füllentései voltak mondjuk, hogy azt mondta, hogy a barátnőjéhez megy még 10x éves korába, oda megy hozzá aludni, de közben nem nála volt, hanem a másik barátnőjénél, és azt mondjuk elfelejtett szólni. De mert már el volt engedve, és utólag tudtam meg, hogy mégse ott aludt, hanem amott aludt. Azért ez egy kicsit azért bosszantó, de ez egy olyan füllentés, ami azért elviselhető. Mm-hmm. Vagy mondjuk igen, ez a gumicukor mániája. Igen, tehát az a gumicukor mániája, hogy egyszerűen nem lehet elítenni egy régen se lehetett egy doboz gumicukrot, mert elfogyott, és akkor van még, de közben nincs, mert már megette. Szóval ilyen
2: nem bírtam apró rákapni ezekre a gumicukrokat.
3: Hát én sem
2: szeretem néhányszor, de csöppet sem vonzott.
3: Hát nem.
1: Ez tehát olyan, ilyesmi, de ez semmi olyan, más, mint a, tehát, nálunk semmi a családban más. Így van például az édességgel sok esetben, nem a gumicukorral, hanem mondjuk a csokival, karácsonykor, vagy karácsony környékén a szaloncukorral. Van, de megettem.
3: De hát, igen, na körülbelül ilyenek, igen, hogy de itt volt még egy csomó szaloncukor. Rájárt.
1: Nem, már igazad van. Volt.
3: Volt, igen. Tehát ilyen apró dolgok, de...
1: De benne volt a helyes válasz. Volt.
3: Igen, húzasz már
1: úgy. Most már nincs. Istenem, az ilyenek.
3: Meg ez a levittem a kutyát 2 perc, és csodálkozom, hogy miért pisílt be. Tehát akkor ez is ilyen füllentések, hogy, tehát, hogy nem 2 percre visszük le, hanem legalább egy 15-20-ra. Érted, mert gyorsan leruhanunk, mert épp nincs kedvünk kutyát sétáltatni, tehát az így nem járja. Tehát ezek az apró bosszantó füllentések, ezek azért nem olyan nagy horderejűek, de ezek még beleférnek.
2: Igen, és mondjuk különösen vaknál, mert ugye leviszed, azt most nem tudod, hogy pontosan nekem eddig, mert ugye látva még így nyomon követett, hogy tényleg elment, pisilt.
1: Na, mondok nektek egy dolgot. A jelenlegi kutyámnál, főleg amikor hideg volt, most télen, február, március, vagy tavasz elején, én tényleg ilyen 5-6 perceknél tovább nem voltam kint vele. Viszont abba biztos vagyok, hogy elvégezte a dolgát. Tehát, hogy soha nem volt olyan, hogy bepisílt, bekakért, vagy bármi. Amikor kimentem vele, akkor hallottam, hogy elment, elvégezte a dolgát, és mindig megvártam, még visszajött, és jelezte, hogy kész vagyok.
3: Tehát mindig fázik szól. A fenekem, engedjé be!
1: Nem, kint voltam vele, nem kedve engedni, csak oda jött hozzám, jelezte, hogy ő kész van, és akkor elindultam mondjuk a lakás felé, és akkor tudtam, hogy mehetünk be.
2: Mondjuk az, hogy korrekt, hogy
1: ez sikerül így. És így tudtam, hogy el volt intézem, mai napig is a kiviszem.
3: Ó, neked akkor kutyád van, az enyém nem jelzett semmit, az kutyarány.
1: Mert nem tanultottad meg, az enyém, hogyha vécézik, akkor azonnal visszajön és jelentkezik, hogy elvégeztem.
3: Ja, hát bocs, az én külön tanfolyamot kellett volna elvégeztetni. Na, bocs, erre nem volt infóm, hogy ilyet is lehet.
1: Még az érdekes, hogy az első kutyám az nem csinálta. Maci, ő nem csinált. Ő elment, elvégezte a dolgát, és visszajött, de ő nem szólt. Tehát, hogy nem volt az a tudatos, azonnal visszajövök, ha elvégzem. Ő is képes volt elkóvályogni, főleg, hogyha idegenebb helyeken voltunk. De például az előző kutyám, aki csak egy évig volt velem, meg most Döme is, ő is gyönyörű szépen visszaelengedem, és amikor elvégzi a dolgát, akkor utána, amikor, és ezt direkt látóval is láttam, például kakint egyet, és utána jön oda hozzám, szól, hogy kész vagyok. Hogyha akarod, akkor mehetünk. Ha nem, akkor megyek tovább.
3: Fantasztikus.
2: Igen.
3: Na mindegy, szóval ez a családi kis stiklik, ha pici stiklik, akkor azért beleférnek, mert azért füllentenek a gyerekek is, de az, hogy egy rablásban benne van a családtag, az a legrosszabb és
1: megkökkentőbb hát dolog. Hát ez szerintem se fér be.
3: Igen. Kérjél, ha nincs. Biztos, hogy a szülők adnak, de az, hogy kitervelne egy bűncselekményet a szüleim ellen, hát az a pofátlanság nem továbbja.
1: Most viszont zennünk egy picit, és Karina szeretett volna Shert hallgatni. Itt van a Duello More című felvétel, remélem jól ejtem. Úgyhogy ez jön most itt a lépésen.
0: És most vissza a te kedvenc slágereidhez.

0: egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és a folytatásban akkor jön egy újabb érdekesség még hozzá. Páva invázió borzolja a kedélyeket egy olasz tengerparti városban. Képzeljétek el, amikor reggel nem galambok, hanem pávák sétálnak az utcán. Egy olasz tengerparti településen elszaporodtak a pávák. A madarak turista látványossággá váltak, de sok helyi már kevésbé örül nekik. A pávák hangosak, sokszor megállítják a forgalmat, és néha a parkolóautók tetején pózolnak. A turisták imádják fotózni őket, a lakók viszont kevésbé lelkesek. Több helyi szerint a madarak úgy viselkednek, mintha övék lenne a város. Az interneten már mémek is készültek, róluk írja a The Guardian. Melyik állat lenne a legviccesebb szerintetek, ha ellepné például Debrecen vagy Budapest utcáit, Karina?
2: A legviccesebb?
1: Uh-huh.
2: Hát nem tudom, mondjuk a majmok elég viccesek, de fura lenne, ha itt majmok rohangálnának, ám bár azok valannyi nem lehet, mert ez nálunk nem honos.
1: Úgyhogy nem, de például olyan mondja, ami honos. Én például elképzelem, hogy Debrecen, és ez Debrecenben egy időben valóban meg is történt, hogy mókusok ellepték a várost, és ez azért történt, mert mókus. A nagy, nagy felújítások voltak, és a mókusok bemenekültek a város utcáinak fájaira, meg a parkokba, és rengeteg mókust látták. Néha Debrecen város kellős közepén is.
2: Nem mondod, de ez tukik a mókusok, azokat szeretem.
1: Na most
2: hát
1: gondolj,
2: figyelj, nálunk galambinvázió van, de én a galambokat annyira nem szeretem, de már
1: nálunk is vicces. Van.
3: Hát galambok itt is vannak a városban.
2: Én ezt tele van, megörülök tőlük, de mondjuk nem tudom.
1: Debrecen főterén laktam nagyon sokáig, igazából születésemtől 26 éves koromig, és állandóan össze-vissza fosták az ablakpárkányt, meg az ablakot. Szüleim nem győzték takarítani azt a sok galamb miatt összegyűlt szemetet, már nem szemetet, hanem végterméket. Á, rengeteg galamb van Debrecenben, főleg itt a belvárosban, a tér és környékén, nagy templom és a környékén, és rengeteg, tehát nagyon sok. Hát nem vettem, nem tudom, hogy nem csak madár csiripelést hallhattuk itt a háttérben néha, hanem szerintem galambturbékolást is, mint megállapítottuk.
2: Á, én nem szeretem a galambokat, de mondjuk várjunk csak, ha viccesre, akkor mondjuk, ha nyulak szabadulnának ki, az nagyon vicces. Na, erre pont ezen, mert nyulunk van, egy csomó nyulunk van, a lovak azok annyira nem lennének viccesek, de ha nyulak lennének, azok nagyon viccesek lennének, ha elszaporodnának.
3: Hát abból sok van.
1: Ráadásul a nyulak gyorsan szaporodnak.
2: Ilyen pont azért látod, tehát egy nyugatletből kiszabadulnának, cukik lennének.
1: Ha itt az utcán mennének a forgalom, és közben össze-vissz ugrálnak a nyulak, pont a múltkor olvastam, hogy talán Lengyelország vagy Csehországban, nem tudom már, hogy hol pontos. Nem, sőt, itt volt Magyarországon talán Győrbe, vagy nem tudom, amelyik vidéki városban, egy rollerező arcába ugrott egy mezei nyúl. Szerencsére,
2: ja, igen.
1: Szerencsére a rollerező könnyebb sérülésekkel, vagy karcolásokkal megúszta, meg a nyuszi is elmenekült, de akkor is, hát gondolj már bele, nem szeretném így arcon csapni egy nyúl menet közben, hát most betörné itt az autók szélvédőjét, érted, mennek, mit tudom én, Pesten a Nagy Tétényi úton, vagy a Nagykörúton az forgalom, és akkor így csak nyúlok így csapkodnák szét a forgalmat. Hát nem, hát nagyon igen, örülnének az autók tulajdonosok.
2: Tudod, ez a nyuszi hopp, bár is egyet elkapott.
1: De akkor már is egy nyuszit elkapsz, hazavisz, és csinálsz be egy jó kis nyúlpörköltet.
2: Á, nyami.
3: Paprikást.
1: Paprikát, a nyúlpaprikást. Még én a nyúlhúst nem szeretem, tehát vagy nem
2: vadasan,
1: vagyok oda érte.
2: Nagyon kicsit édes a húsa, de igen. Finom.
3: Én igen. Meg nagyon egészséges, tehát valamikor azt mondták nem réged, tehát mondják egy ideje, jó, hogy bevezetik a közétkeztetésbe, de egyelőre
2: hát figyelj,
3: nem
2: találkozom. Sok hús nincs szegény nyuszin, de nagyon finom és nagyon, tényleg nagyon egészséges.
1: Értem, be talán egyszer ettem nyúlhús, de én nem vagyok a nyusziért. Nem mondom őszintén, édesapám elmondta, hogy ő látott nyulat megnyúzva, és úgy néz ki, mint egy döglött macska.
2: Hát ne borzoljuk a kedélyeket, mert elmegy az étvágyam, én csak a végterméket szeretem, a köztes dolgokat nem.
1: Mi az, hogy végterméket?
2: Hát amikor már meg van nyúzva, hát előben
1: kész. Jaj, értem, de a végtermék, azt tudod micsoda amúgy.
2: Jaj, nem úgy.
1: Jaj, gondolkodom. Hát én mondom, hogy mit mondasz, mert félreértik.
2: Nem úgy, csak hogy a megnyúzás utáni... Hogy a konyhakész, bocsánat.
1: Az a helyes, úgy helyes.
2: Konyhakész csirke, konyhakész bármi is, mert én az előzményekkel nem vagyok jóval.
1: Jó. Oh. Én amondó vagyok, hogy ennek örömére... Én éreztem
3: még a kopó víztagát, amikor csirkéink voltak.
2: Az se, csirkét se, az vagy él, vagy megeszem. Tehát a kettő közt...
1: Hogy él, vagy megeszem?
3: Levágták a nyakát, de azért még reflexei voltak, és még
2: hát egy kicsit... Hát az jó legyen, hát rohangálhat tőlem.
1: Az egyszer mesélte, hogy az anyukája levágott egy csirke nyakat, és a csirke elrepült. És nem lett meg a csirke. Nem beértett a beszél, de nem volt sehol.
2: Nagyon grúz.
1: Látta, nyugat is
2: érte. Menjünk zenélni.
3: Megszakadt szegény.
2: Horrorisztikus jelenetek játszófak állat.
3: Nyugalom megzavarása történt, kedves
1: hallgatók. Elnézést.
3: Szólag mondjuk el.
2: Még a Frankenstein is megirigyelhette volna ezt a horrorisztikus cselekedetet nálatok, úgyhogy...
1: Na, no, nem nálunk volt, mondom, de...
2: Ja, szomszédban, jó.
1: Igen. Na, zenélünk picit, ezt nejövünk vissza.
3: Ja, még nem, de zenélünk.
0: És most vissza a te kedvenc slágereidhez.

0: Egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Így van, egy újabb érdekes színes hír. Méghozzá azzal megyünk tovább most, hogy két elefánt új életet kezd Európa első elefánt menhelyén. Ez az a történet, amitől még a legkeményebb hallgatók is elmosődnak. Két fogságban tartott elefántot egy portugáliai menhelyre költöztetnek. Az állatok korábban cirkuszban és állatkertben éltek. Az egyik elefánt hosszú éveken át szerepelt cirkuszi műsorokban. A menhelyen most először érhetnek nagyobb, természetközelibb környezetben. Az állatvédők szerint az elefántok viselkedése már most nyugodtabbnak tűnik. A történet sokat meghatott Európában, írja a Guardian. Kérdezlek titeket, szerintetek az állatok képesek újra kezdeni egy nehéz élet után? Ez egy nagyon
2: szerintem
1: jó kérdés.
2: Igen.
3: Bizonyos állatok, az elefántok igen.
1: Szerintem nem csak az elefántok, most ha belegondoltok, a kutyák, akik menhelyre kerülnek, és valaki onnan kimenti. Tehát nagyon sok ilyen sztorit olvastam már életem során, amikor valaki hazavitt egy kis kutyát, és a kutya szó szerint megnyugodott, látszott a szemébe, hogy megbékél, hogy újra biztonságban érzi magát, és bizalomra talál. És ez nem egyik pillanatra a másikra történik meg. Alapvetően az alapbizalom igen, tehát amikor megbízni benned egy állat, attól szerintem jobb érzés nem kell. Ugyanúgy, ahogy te megbízol egy állatban, például én rábízom az életemet a kutyámra, mert ő vakvezető kutya, ő neki ez nem teher. Tehát, hogy hihetetlenek ezek az állatok, neki olyankor az a feladata, és ő életét feláldozva is vigyáz rám, hogy ne essen bajom, mert neki ez a feladata, ez a célja, ez a küldetése, és hihetetlen, ahogy ezek az állatok sokkal nagyobb szívvel és nagyobb érzése és bizalommal figyelnek oda az emberekre, akár legyen egy házi kedvencről szó, vagy egy kiképzett segítőkutyáról, mert ennyire benne van a vérükben az, hogy ő nekik az ember az Isten is, és igen, és ugyanakkor képesek, nagyon képesek puncsolni a kajáért például, vagy hogy vidd sétálni, meg vidd játszani, tehát azért meg is érdemlik. Én azt gondolom, hogy szeretve legyenek, de ők is nagyon tudnak szeretni. És hihetetlen az a szeretet, amit például egy kutya tud adni.
2: Az biztos, de hát az újrakezdés nekik nem kell újrakezdeniük, mert ők alapból folyamat...
1: Ja,
3: hogy jó, azért, de az új helyre kerülés...
1: Az egy új kezdet.
2: Igen, végül is a kiképzőtől eljut, igen, utána hozzá... Igazatok van, jó,
1: de
2: igen.
1: Alapvetően nyilván mondjuk egy munkakutya más, de például egy házi kedvencet is, amikor hazavizzel. Mondjuk volt egy bántalmazó családban, ahol folyamatosan lászra kiverve volt az udvar végébe, állandóan csak odalökték neki a kaját, aztán jó van kiskutyám, nem foglalkoztak vele. Aztán állatmentők kimentették, menhelyről valaki hazavitte egy lakásba, odafigyelt rá, teljesen más, és igenis újra kezdenek ők is ilyen esetben. Nem felejtik el, amik velük történtek, de az egy új élet kezdődik onnantól kezdve.
2: Hát ha menhelyről fogadták örökbe, és mondjuk rossz körülmények között volt, igen, az egy újrakezdés. Az biztos, és az nagyon fontos, és akik a menhelyen dolgoznak, nagyon-nagyon sokat tesznek ezért, hogy ezeket a kutyákat kihozzák abból a régi rossz sémákból is, hogy elfogadja az emberi segítséget, az emberi simogatást.
3: Valahol újra szocializálja.
2: Igen, tehát azért nagyon-nagyon sok munka, szerintem egy fél év évvére egy kutyát így lelkileg helyre tudnak hozni, és a többi időt pedig az új gazdinak kell szeretetbe és megértésbe, de a kutyák, macskák és kutyák is érzik azt, hogy jó helyen vannak, és akkor megbékélnek.
1: Igen.
2: De az elefántokról olvastam egy nagyon jó kis könyvet, és nem az elefántokról szólt, de igazából az emberi megbékélésről és az emberi elfelejtésről szólt, hogy

0: Volt egy házaspár, és elvesztették a gyereküket egy nyaralás során, mert elragadt a tenger, mert árvíz volt, ilyen cunamiszerű árvíz, és a hölgy utána visszament Tájföldre, és egy elefánt parkba ment, egy elefánt menhelyre, és ott is volt egy kis elefánt, aki igazából elveszítette az anyukáját, és felnőtt, és nem nagyon volt szociális, tehát egy mérges, egy bánatos elefánt volt, és nem tudott közeledni a többi elefánthoz, és a nagyon-nagyon kitartó féléves munkával a hölgy is meg tudott békélni ezzel az elvesztett gyermekével, és az elefánt is meg tudott küzdeni abban, hogy elvesztette az anyukáját, és újra tudott nyitni. Tehát mind a ketten meggyógyultak, de nagyon-nagyon sok kitartás kellett hozzá, hogy jöjjön ez. És ez attól jött ez a kitartás, hogy egy másik elefántnak megszületett a kiskölyke, és felfigyelte, és valahogy ezek az anyai érzések jöttek nála, és akkor tört át. És ez egy nagyon-nagyon szép történet, hogy az elefántok is, és az emberek is újra tudnak kezdeni.
1: Igen. Én nem mondom,
2: hogy egy medvékről olvastam egy könyvet egyébként, ahol egy fickó felnevelte a medvebocsokat, amikor az anyjuk elpusztult. És hát ugyanakkor meg fel kellett készítenie arra, hogy visszatérjenek a
0: vadonba.
2: Aha.
0: Hát az érdekes, igen, azért, mert egy maci is, meg egy elefánt is, azért nem egy kis termetű, hogy azért azt úgy...
2: Nagyon komoly. És hogy rászoktatni arra, hogy aztán a végén elszakadjon tőle,
0: elszakadjanak. Nehéz, nagyon nehéz. Nem
2: is volt, vagy nem.
1: Viszont, bocsánat, hogy beleszólok, 8 percünk van, és még van 2 hírünk, úgyhogy gyorsan essünk át rajtuk. Előbb az internet világába ugrunk át. Képzeljétek el, hogy robot porszívókból csinált viccet az internet. Az internet új kedvence nem egy celeb, hanem egy korábbi furán viselkedő robot porszívó. Vírusként terjednek azok a videók, amelyeken robotok furcsa mozdulatokkal táncolnak. Több felvétel milliós nézettséget hozott. Az emberek külön zenéket vágtak a robokok mozgásai alá. Volt, aki mini diszkógömböt rakott a gépre, mások szemeket rajzoltak rájuk. A kommentelők szerint a robotok lassan több személyiséggel rendelkeznek, mint néhány ember. A mémek napok alatt ellepték a közösségi médiát, írja az Audi News. Mi volt a legfurcsább dolog, amit valaha nevetett az internet szerintetek? Hú, hát erre nehéz válaszolni.
0: Erre nehezen tudunk válaszolni, de szerintem a legfurcsább dolog az, mikor veszel egy robotporszívót, és rögtön az van az első, hogy adjál neki nevet.
1: De minek?
0: Tehát az alkalmazásban nevet kell adnod a robotporszívódnak, mert az nem lehet. Tehát mindenkinek a robotporszívójának van neve. Tehát itt kezdődik.
1: Nekem nincs, mert nekem nincs robotporszívóm sem.
0: Hát, nincs, mert visszaküldted,
1: de nekem a porszívómnak sincs.
0: És akinek van, mindegyiknek van neve. Tehát itt kezdődik, hogy már neve van.
1: Jó, a tiédet az autódat hívják, is Karina.
0: Elnevezed az autódat. A robotporszívó.
1: Nem, én az autómat se, én a számítógépemet se, a telefonomat se.
0: Jó, de nem, tehát ez ilyen használati, az autó szoktak
2: elszokni. Vagy autókat, vagy
0: igen, igen, ezeket elszokták nevezni.
1: Hát vannak ilyen hülyeségek, bocsánatot kérek mindenkitől, akinek én hülyeségnek tartom.
2: Akkor is elnevezték, tehát én hallottam.
1: Most figyelj, most miért hívjam most az autómat Gizinek, ha ő egy Mercedes-Benz? Most csak mondtam,
0: hát
1: egy
0: akkor Mercinek hívja.
1: De Mercinek hívom, vagy... de nem hívom Gizinek azért, vagy mit tudom én.
0: Hát, hát de még, most ez akkor lehet, hogy egy csajos...
2: Jó, de az olyan, mint hogy a kutyádnak is van egy fajtája, mégis van neve.
1: Ugye? Jó, de az más, de a kutya az élőlény, ezek meg tárgyak, használhatjuk.
0: De az is majdnem élőlények.
2: Van, aki már szinte úgy tekint az autójára, porszívójára, mosógépére.
0: Így van. Hát a tőlem egy bejárónő, és annak is neve van, a bejárónődnek is neve
1: de
0: van.
1: De az élőlény. Nem tudsz
2: persze,
1: megérzni.
2: Persze, hát most én se esnék ilyen túlzásba, de ezek szerint, hogyha ezt alkalmazásból használod, és tényleg el kell nevezni, akkor
0: kell neked
2: de amúgy régen, aki eleve így viszonyult a háztartási tárgyaihoz, akkor ezt így lehetett hallani.
1: Nekem a kávéfőzőm, az a kávéfőzőm, nem a kávéfűzi. Vagy a tűzhely,
0: nem orsika, hanem tűzhely. Fantáziátlan vagy.
1: Jó.
0: Kész. Ennyi.
1: Jó, még van egy érdekességünk, és van durván 4 percünk, méghozzá 21 évfolyam első végzett ugyanabban az iskolában. Az nem, nem semmi, az, 21.
0: Az nem biztos, hogy egy.
1: Na ez az a suli, ahol a ki az osztály első kérdése, nem könnyű válaszolni. Egy amerikai iskola egyszerre 21 diákot nevezett évfolyam elsőnek. Az eset országos figyelmet kapott. Az iskola szerint a diákok szinte hajszál pontosan ugyanazt az eredményt érték el. Az interneten azonnal indult a vita, hogy ez valóban mennyire motiváló, vagy éppen túlzottan egyenlősítő döntés. A diákok viszont örültek, mert egyszerre ünnepelhettek. Többen azt mondták, ilyen tényleg csak egy van az életben, írja a podcast eddig, és szerintetek lehet egyszer ennyi ember a legjobb? Miért ne lehetne? Szerintem simán.
0: Nekem azért vannak fenntartásaim ebben kapcsolatban, mert lehet jó, jobb, legjobb, tehát azért vannak ezek a képzők, igen, magyar órása voltam, hogy jól van.
1: Hát, tudjuk, Karina.
0: Szóval kicsinyítő vagy nagyobbító képzők, igen, de nem hiszem, tehát nem lehetsz ennyi ember, nem lehet egyforma.
1: De az nem az, hogy egyforma, csak mondjuk ugyanazt a tesztet ugyanolyan jó eredményen töltik ki, ez
0: hát miért
1: ne lehetne?
0: Vagy gyenge az iskola, vagy nagyon elfogultak, vagy
1: most ha mindenki, most Karina, itt vagyunk hárman, és mind a hárman ugyanannyi pontot érünk el egy felmérőn, vagy bármin. Hát azért miért ne lehetnénk mindannyian?
0: De 3 oké, de 21.
1: Hát és? Miért ne lehetne?
0: Hát tudásba se
1: vagy még tudod,
0: vagyunk.
1: Mi lehet, hogy egy jót csinált, és a másik úsz koppintotta, vagy...
0: Hát éljás, puskáztak, hát ne csinálj, vagy hát. Éjjájt használtak, de ne, hát, mert 3 ember talán, de mi se vagyunk egyformák. Tehát ha csinálunk bármilyen kvíz műsort, a Sanyi 90%-ba lehagy, 5%-ba mondjuk döntetlen, és az 5%, amit mondjuk egy ponttal elhúzom. Tehát nem. Te veled nem játszunk, mert áldon nyersz.
2: Én azért annyi, mert néhányan lehetnek megosztott helyek, mert ugye most, amin voltam szavaló versenyezőt, és a 3. helyek osztva voltak a kategóriámban.
1: De Sanyi, nem vetted észre, hogy ott mindenkit jutalmaztak? Ott mindenki
2: hát
1: kapott.
2: Egyébként igen.
1: Minden induló kapott díjat, azért volt megosztva, hidd el nekem. Nem akartak senkit kihagyni végül. És nem is tudom, hogy valaki kimaradt-e díjazás nélkül.
0: Jó, de ennek erkölcsi oka is van.
1: Persze.
2: Hát, igen.
0: Tehát ennek erkölcsi oka volt, és ez így volt helyes.
1: De azért furcsa lett volna, osztott első helyzet lett volna azért, az már...
0: Igen, ez tehát azért nem lett valami jó.
2: Második helyet is osztott, igen.
0: Tehát legyen első, második, harmadik, és külön díjasok mondjuk. És akkor
2: igen, igen, de nem több külön díj lett, hanem több harmadik lett, vagy 3 harmadik hely, vagy mennyi lett. Így.
0: Hát, mert azok elképzelhető hasonló teljesítménnyel voltak, igen, igen, és így ez. De ez így jó volt.
1: Igen, viszont műsoridőnk végéhez értünk, ennyi fért a mai Lépés délelőttbe. Maradjatok a Lépés Rádióval, jönnek a déli hírek, aztán pedig a következő órákban is jobb-nagyobb zenékkel és műsorokkal várunk benneteket, és ne felejtjétek, délután 2-ig várjuk a szavazataitokat a lépésradio.hu per magyar top 20 címen, szavazzatok és befolyásoljátok slágerlistánkat, este 6-tól pedig hozom azt a 20 dalt, mely a ti szavazataitok és a rádiós játszás listák alapján áll össze. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Megjelenítés tartalmazott. Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
4: Rendhagyó állománygyűlés tartottak a belügyminisztériumban. Vándorló utcatárlatot indít a Nébih, tovább maradnak Budapesten a kínai agyak katonák. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rendhagyó állománygyűlés tartottak a belügyminisztériumban, amelyen a belügyi ágazat valamennyi vezetője és helyettese részt vett. Pósvai Gábor miniszter a tanácskozáson arról beszélt, hogy a következő időszak célja egy működő, emberséges és jogállami Magyarország megteremtése, amelyhez biztonságos és kiszámítható intézményrendszer szükséges. A miniszter támogatásáról biztosította azoknak a korábbi rendvédelmi dolgozóknak a visszatérését, akik megfelelnek a szakmai és jogi feltételeknek. A miniszter hangsúlyozta, a jövő ebben a szakmaiságnak elsőbséget kell élveznie, miközben a határvédelem, a kiberbűnözés elleni fellépés és a klímaváltozás kihívásaira való felkészülés is fontos feladat lesz. Vándorló utcatárlatot indít a Nébih a Maradék nélkül program 10 éves évfordulóján. A kreatív egyben tanulságos alkotások először Abasáron, Fóton és Gödöllőn láthatók, és a téma középpontba helyezése mellett azt is bemutatják, hogy a pazarlás csökkentéséhez sokszor már néhány tudatos döntés is elegendő lehet. A statisztika szerint hazánkban fejenként évente átlagosan csaknem 60 kg élelmiszer hulladék keletkezik a háztartásokban, amelyből több mint 21 kg elkerülhető lenne tudatosabb tervezéssel és odafigyeléssel. Az évente elpazarolt élelmiszer mennyisége országos szinten elegendő lenne közel 372 000 ember egyéves ellátására. 5 vizsgálóbizottság felállítására nyújtott be javaslatot a Tisza frakció vezetője. Ezek a végrehajtási visszaéléseket feltáró, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró, a kegyelmi botrány, a gyermekvédelem és a közvagyon elvesztését vizsgáló bizottságok felállítására vonatkoznak. Arról, hogy a vizsgálóbizottságok hathatós fellépéséhez, azok működési szabályainak szigorítására lenne szükség, Magyar Péter keddi rendkívüli sajtótájékoztatóján beszélt. Többek között a beidézettek megjelenési és igazmondási kötelezettségének lehetőségét is felvetve. 3 héttel tovább látható az első kínai császár agyak katonáit bemutató kiállítás a Szépművészetiben. Eddig már csaknem 200 000-en látták az Öröklét őrei az első kínai császár agyak katonái című tárlatot, amely meghosszabbítva még június 14-ig látogatható. Az első császár agyak hadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagyfalon innen és túl. Az ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című kiállítás szintén június közepéig látható. A szép művészeti kiállításán nyomon követhetjük a Csin királyság, majd birodalom több évszázados felemelkedését, ekkor fontos szertartási tárgyaival és jelképeivel. A napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
5: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Társadalmi célú hirdetés következik.
6: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 18561397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
10: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
3: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Narcisz-hagymát ettek a gyerekek egy várpalotai óvodában, öten kórházba kerültek, felfüggesztenék a devizahiteles pereket és végrehajtásokat, ismét lehet közvetlenül Amerikába repülni Budapestről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Öt gyereket vittek kórházba egy várpalotai óvodából, mert narcisz-hagymát ettek az udvaron, értesült az egyik kereskedelmi csatorna híradója. A játék után az egyik gyerek rosszul lett, és kiderült, hogy a kerítés mellől szedtek egy narciszt. A növény minden része mérgező. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvívője, a csatorna megkeresésére közölte, 4 kislányt és egy kisfiút szállított a kórházba megfigyelésre, jellemzően hányinger, illetve hasfájás volt a panaszuk. A polgármester közlése szerint a gyerekek már jól vannak, az esetet a rendőrség vizsgálja. Bujdosó Andrea frakcióvezető szerint több ezer családot érint az a szerdán benyújtott törvényjavaslat, amellyel felfüggesztenék a devizahiteles pereket és az ezekkel kapcsolatos végrehajtásokat. A Handosi István és Mellétei Barna Márton Tiszás képviselők által jegyzett beadvány célja, hogy a devizahiteles szerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtásokat, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárásokat a jogszabály erejénél fogva hivatalból és soron kívül felfüggessze. Arról is gondoskodtak a javaslat szöveg, hogyha az adós maga kíván továbbra is teljesíteni, ezt megtehesse. 6 év szünet után csütörtöktől újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik, majd számolt be a hírről az MTI. A meghatározó amerikai légitársaság eredetileg 2018-ban indította közvetlen szezonális járatát Budapestre. 2020-ban a koronavírus járvány miatt a légiközlekedés leállt, és ezt követően nem indult újra a járat. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint. Egész Afrikára kiterjedő közegészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett a WHO a kontinensen rohamosan terjedő új ebola vírus variáns miatt. Kelet-Kongóban a halálesetek száma 131-re emelkedett, miközben már több mint 500 gyanús esetet tartanak nyilván, és a fertőzés városi területekre, illetve Ugandába is átterjedt. Kongó sűrűn lakott keleti régiójában egy amerikai állampolgár is megfertőződött. A Füles-Kuvik költőállományának felmérésében kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani Egyesület, amelynél elektronikus adatlapon lehet leadni az észleléseket. A fészkelő baglyok felmérése alapvetően a hangjuk alapján történik, a madarakat nem kell hozzálátni. A felnőtt füles-kuvikok jellegzetes, a hím és a tojó gyakran egymásnak válaszolgató, füttyögő jelző hangját, később pedig a fiókák eleségkérő hangját kell keresni. Sok napsütés várható, általában kevés gomoly felhővel, az ország középső harmadában képződhet több gomoly, amelyekből helyenként előfordulhat zápor, egy-egy helyen zivatar. Az északi-északnyugati szél a Dunántúlon, illetve a keleti harmadban időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között várható. Pénteken is sok napsütés ígérkezik kevés gomoly felhő képződéssel, a hőmérséklet is hasonló lesz a maihoz, délután 22-27 fokra számíthatunk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Nyolc évben maximálnák a kormányfői megbízatást. Öt parlamenti vizsgálóbizottságot hozna létre a Tisza. Márciusban is nőtt az átlagkereset. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvény módosító javaslatában a Tisza frakció két tagja. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A javaslat indítványozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyon. Öt parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakció vezetője. Bujdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. Erős közép-európai régióra van szükség, az erős Európához hangsúlyozta a magyar miniszterelnök a lengyel elnökkel közös sajtótájékoztatóján. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta június végére Donald Tusk lengyel miniszterelnököt, hozzátette, meghívja a cseh és a szlovák kormányfőt is. Úgy fogalmazott, Magyarország mindenben partnere lesz Lengyelországnak, a lengyel miniszterelnöknek, valamint Szlovákiának és Csehországnak, hogy a V4-ek visszanyerjék régi befolyásukat az Európai Unióban. Márciusban a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 546.000 forintot tett ki, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó bér 9,2%-kal, a nettó 11,3%-kal nőtt egy év alatt, miközben a reálkereset az infláció hatását is figyelembe véve 9,3%-os emelkedést mutatott. A nettó kereset medián értéke 432.100 forintot tett ki, ez 13,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket. Négy szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlament és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász, gyógypedagógus lesz. Sok napsütés várható, általában kevés gomoly felhővel, az ország középső harmadában képződhet több gomoly, amelyekből helyenként előfordulhat zápor, egy-egy helyen zivatar. Az északi-északnyugati szél a Dunántúlon, illetve a keleti harmadban időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között várható. Pénteken is sok napsütés ígérkezik kevés gomoly felhő képződéssel, a hőmérséklet is hasonló lesz a maihoz, délután 22-27 fokra számíthatunk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az Operaház főigazgatójának azonnali felfüggesztését kérik. Mégsem épül társasháza Balaton-Aligai magasparton. Feljelentették a szegedi Bivajdi gyárat környezetkárosítás miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az Operaház főigazgatójának azonnali felfüggesztését és tevékenységének kivizsgálását kérte a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének küldöttgyűlése a kultúráért felelős minisztertől. Nyílt levelében a szervezet azzal vádolja Ókovács Szilvesztert, hogy döntései alapján hosszú évek óta személyes indíttatású, minden szakmaiságot nélkülöző elbocsátások zajlanak az operában. A levélben azt írják, a főigazgató megszüntette lényegében valamennyi magánénekes, karmester, rendező, korrepetítor munkaviszonyban történő foglalkoztatását. Ókovács Szilveszter a nyílt levelet a parlamenti választások utáni közhangulat meglovagolására tett kísérletként értékeli. Mégsem épül társasháza Balaton-Aligai magasparton, az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó Aligai Fürdő Egyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején. A helyi Fürdő Egyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi Bivajdi gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. Az ügyben szakértők bevonásával vizsgálódik a rendőrség. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter arról tájékoztatott, hogy a korábbi mérések alapján fennáll annak a lehetősége, hogy a szegedi termőföldekre került talajréteg rákkeltő anyaggal szennyezett. A szerb elnök szerint nem haladnak jól a tárgyalások a MOL magyar olajipari vállalattal a szerbiai kőolajipari vállalat részvényeinek megvásárlásáról. Alekszandar Vučić azt mondta, nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy május 22-ig sikerül megállapodást elérni az orosz részesedés értékesítéséről. Hozzátette, reméli, hogy az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi eszközöket ellenőrző hivatala megérti a helyzetet és Szerbiát nem sújtja szankciókkal. Csak átmeneti enyhülést jelent az Aszályban a hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék, hangzott el az Országos Vízügyi Koordinációs Központ újabb egyeztetésén. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azt közölte, a csapadék nagy része beszivárgott a talajba, és az esőkből a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott vízmennyiségét. Így a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. Sok napsütés várható, általában kevés gomoly felhővel. Az ország középső harmadában képződhet több gomoly, amelyekből helyenként előfordulhat zápor, egy-egy helyen zivatar. Az északi-északnyugati szél a Dunántúlon, illetve a keleti harmadban időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között várható. Pénteken is sok napsütés ígérkezik kevés gomoly felhő képződéssel. A hőmérséklet is hasonló lesz a maihoz, délután 22-27 fokra számíthatunk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rödl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Luke.
1: My name is Victor. Calm down. You can take a picture. Ez jó. Köszi.
2: Lépés Rádió. Velünk ritmusra léphetsz.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Boss, you know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday.

A múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Visszaállítják az Ukrajnából érkező élelmiszerek tilalmát, haladékot kapott Budapest a szolidaritási adó befizetésére, 10 Intercity kocsit bérel a MÁV nyári balatoni forgalomra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Törvényjavaslatot nyújt be a Fidesz, miután a háborús veszélyhelyzet megszűnésével az ukrán gabona és más termékek importtilalma is hatályát vesztette. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter közölte, a Tisza kormány nem fogja engedni, hogy ukrán termékek veszélybe sodorják a magyar gazdák megélhetését. Az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet. Kifejtette, hogy a szükséges jogszabályok megalkotása folyamatban van, amelyek érintik többek között a szarvasmarhafélék húsát, a sertéshúst, a juh vagy kecskehúst, bizonyos baromfifajta élelmezési célra alkalmas húsát, zöldségeket nyersen gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is fagyasztva és a gabonaféléket. A miniszter a bejegyzésében a teljes listát ismerteti. 60 napos fizetési haladékot kapott Budapest a kormánytól a szolidaritási hozzájárulás 2025. decemberi 7,5 milliárd forintos részletére, írja a Népszava. A főváros és a kormány között megkezdődtek az egyeztetések Budapest pénzügyi helyzetéről. A lap szerint ez már a második halasztás a szolidaritási hozzájárulás ügyében. Korábban az áprilisban esedékes 37,1 milliárd forintos befizetésre kapott 60 napos haladékot a főváros. Közben május végén a területfejlesztés alapba is fizetnie kellene Budapestnek, az első negyedéves adatok alapján 10,3 milliárd forintot. A főváros olyan javaslatcsomagot készít, amely szerintük nem érinti a 2026-os költségvetést, lezárná a pereket és biztosítaná Budapest működőképességét. 10 Intercity kocsit bérel a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter indoklása szerint az elmúlt években a MÁV képtelen volt kezelni a nyári balatoni szezon okozta forgalom növekedést. A helyzet most is súlyos, hiszen a Dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC kocsi fővizsgák miatt a MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsija van, mint akár tavaly vagy tavaly előtt. Ezért azonnal lépni kellett, a legjobb és leggyorsabb megoldás pedig a kölcsönzés volt. A tárca vezető jelezte, hogy ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán, amit szinte nulláról kell kezdeni, hiszen az erre vonatkozó tendereket a korábbi miniszter 2022 végén visszavonta. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Május 18 és június 12 között több mint 20 ezeren érkeznek a Zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni a hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban. Teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket, közölt a szervező. A Zánkai és Fonyódligeti, valamint az erdélyi nyári táborozásra jelentkezés lezárult, az iskolák az elmúlt napokban értesültek a pályázatok eredményéről. Az állami támogatásnak köszönhetően Erzsébet táborokban idén is több 10 000 gyermek kikapcsolódása és teljes ellátása biztosított egész évben. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként, erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, őssejtek. Ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
7: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
8: www.hankozidigital.hu.
9: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
10: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
0: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most indul!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Hatalmas lyuk tátong az idei költségvetésen, vándorló utcatárlatot indít a Nébih. Rekordmagas szinten a szifiliszes és gonoreás esetek száma Európában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Hatalmas lyuk tátong az idei költségvetésen, írja a Portfólió. Az átadás átvételi dokumentumok alapján 285,6 milliárd forintnyi 2026-ra eső kiadás nem vagy nem teljes összegben jelent meg az idei központi költségvetésben. A legnagyobb tétel az autópálya koncesszió rendelkezésre állási díja, amely a dokumentumok szerint 175,6 milliárdos forrás hiányt mutat, de jelentős hiány mutatkozik a Budapest-Belgrád vasútvonal és az Iváncsai ipari fejlesztés terület vasúti bekötése körül is. Utóbbi két beruházáshoz összesen mintegy 110 milliárd forint hiányzik a költségvetésben. Vándorló utcatárlatot indít a Nébih a Maradék nélkül program 10 éves évfordulóján. A kreatív, egyben tanulságos alkotások először Abasáron, Fóton és Gödöllőn láthatók, és a téma középpontba helyezése mellett azt is bemutatják, hogy a pazarlás csökkentéséhez sokszor már néhány tudatos döntés is elegendő lehet. A statisztika szerint hazánkban fejenként évente átlagosan csak nem 60 kg élelmiszer hulladék keletkezik a háztartásokban, amelyből több mint 21 kg elkerülhető lenne tudatosabb tervezéssel és odafigyeléssel. Az évente elpazarolt élelmiszer mennyisége országos szinten elegendő lenne közel 372 000 ember egy éves ellátására. Európa szerte emelkedik a szexuális úton terjedő fertőzések száma, a szifilisz, a gonorrea előfordulása rekordmagas szintet ért el 2024-ben a legfrissebb adatok szerint. Az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ több mint 106 000 gonorreás esetet jelentett Európában 2024-ben, ami 4,3%-os növekedést jelent az előző évhez képest, és több mint 300%-os növekedést 2014 óta. Más fertőzések esetében sem mutatnak javulást a számok. 2024-ben közel 46 000 szifiliszes esetet jelentettek, ami 8%-os növekedést jelent 2023-hoz képest, és több mint kétszerese a 2015-ös aránynak. Három héttel tovább látható az első kínai császár agyak katonáit bemutató kiállítás a Szépművészetiben. Eddig már csaknem 200 000-en látták az Öröklét őrei az első kínai császár agyak katonái című tárlatot, amely meghosszabbítva még június 14-éig látogatható. Az első császár agyak hadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagyfalon innen és túl. Az ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című kiállítás szintén június közepéig látható. A Szépművészeti kiállításán nyomon követhetjük a Csin királyság, majd birodalom több évszázados felemelkedését ekkor fontos szertartási tárgyaival és jelképeivel. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként, erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul majd, délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rödül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallotta.
10: A múlt és a jelen kedvenc felvételeink.

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Hatalmas lyuk tátong az idei költségvetésen, vándorló utcatárlatot indít a Nébih. Rekordmagas szinten a szifiliszes és gonoreás esetek száma Európában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Hatalmas lyuk tátong az idei költségvetésen, írja a Portfólió. Az átadás-átvételi dokumentumok alapján 285,6 milliárd forintnyi 2026-ra eső kiadás nem vagy nem teljes összegben jelent meg az idei központi költségvetésben. A legnagyobb tétel az autópálya koncesszió rendelkezésre állási díja, amely a dokumentumok szerint 175,6 milliárdos forrás hiányt mutat, de jelentős hiány mutatkozik a Budapest-Belgrád vasútvonal és az Iváncsai ipari fejlesztési terület vasúti bekötése körül is. Utóbbi két beruházáshoz összesen mintegy 110 milliárd forint hiányzik a költségvetésben. Vándorló utcatárlatot indít a Nébih a Maradék nélkül program 10 éves évfordulóján. A kreatív, egyben tanulságos alkotások először Abasáron, Fóton és Gödöllőn láthatók, és a téma középpontba helyezése mellett azt is bemutatják, hogy a pazarlás csökkentéséhez sokszor már néhány tudatos döntés is elegendő lehet. A statisztika szerint hazánkban fejenként évente átlagosan csak nem 60 kg élelmiszer hulladék keletkezik a háztartásokban, amelyből több mint 21 kg elkerülhető lenne tudatosabb tervezéssel és odafigyeléssel. Az évente elpazarolt élelmiszer mennyisége országos szinten elegendő lenne közel 372 000 ember egy éves ellátására. Európa szerte emelkedik a szexuális úton terjedő fertőzések száma, a szifilisz, a gonorrea előfordulása rekordmagas szintet ért el 2024-ben a legfrissebb adatok szerint. Az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ több mint 106 000 gonorreás esetet jelentett Európában 2024-ben, ami 4,3%-os növekedést jelent az előző évhez képest, és több mint 300%-os növekedést 2014 óta. Más fertőzések esetében sem mutatnak javulást a számok. 2024-ben közel 46 000 szifiliszes esetet jelentettek, ami 8%-os növekedést jelent 2023-hoz képest, és több mint kétszerese a 2015-ös aránynak. Három héttel tovább látható az első kínai császár agyak katonáit bemutató kiállítás a Szépművészetiben. Eddig már csak nem 200 000-en látták az Öröklét őrei az első kínai császár agyak katonái című tárlatot, amely meghosszabbítva még június 14-ig látogatható. Az első császár agyak hadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagyfalon innen és túl. Az ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című kiállítás szintén június közepéig látható. A Szépművészeti kiállításán nyomon követhetjük a Csin királyság, majd birodalom több évszázados felemelkedését ekkor fontos szertartási tárgyaival és jelképeivel. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként, erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

0: múlt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
0: A következő két órában a Lépéstótkuszat hallod. 120 percen át a legkedveltebb magyar felvételekkel.
2: Csak magyar kedvencekkel.
3: Kellemesen szép csütörtök estét kívánok minden Lépés Rádió hallgatónak, a mikrofonnál Robit hallhatjátok, és ez már itt a Lépés Magyar Top 20, mely a ti szavazataitok és a rádiós játszás listák által összeállt top lista, amit hozok nektek hétről hétre, és természetesen lesz a mai műsorban is, mint már megszokhattátok, újdonság, robotok, illetve régi toplistás lágerek is. Ezen kívül pedig az a 20 dal, mely olyan sorrendben, mely, ahogy ti összeraktátok, illetve a rádiós játszás listák. Na, csapjunk is bele, de mert belecsapnánk előtte info, lépésradio.hu, ez a weboldalunk, lépésradio.hu per magyar top 20 címen szavazhatok a műsort követően a friss listára, majd pedig ezt követően, miután majd ki lesz írva a lista, akkor lehet szavazni. De ott vagyunk a Facebookon is, facebook.com/lépésredi, ez a Facebook oldalunk elérhetősége. De akkor csapjunk is bele a lecsóba, jöjjön a 18., 19. és 20. helyezett itt a listánkon. Ezen a héten 18. lett a Naked formáció Tombola nyár című felvételével, 19. Salanus és Gere Orsolya, és az Enged még, ez a dal a 12. helyről 7 helyet rontva lett a 19. Még a 20. helyre a 17-ről az Imago Mundi és az Estelente, ez a pontos címe, csúszott. Egyébként a Naked formáció pedig a múlt heten debütált listánkon, és a 19. helyről javított egy helyet. Na, mindenkelőtt viszont akkor itt a 20. helyezett az Imago Mundi és az Estelente, ezzel indítjuk a top 20-at. Jó szórakozást az elkövetkezendő szűk 120 percet!

0: Lépést opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Különleges zenei és művészi összefogás eredményeként mutatja be a Játékszín All-Stars a Terész körút 48 című exkluzív produkciót, amelyben 20 népszerű művész áll egy közös ügy mellé, hogy dalban meséljenek a színház varázsáról, Budapest lüktetéséről és a közös élmények erejéről. Az ötlet megálmodója, a Játékszín igazgatója és producere Bank Tamás, aki egy olyan különleges alkotás létrehozását kezdeményezte, amely méltó módon képviseli a színház szellemiségét és közönségteremtő erejét. A dal egyszerre tisztelgés a színházi hagyományok előtt, és érzelmes lenyomata annak az összetartozásnak, amely a Játékszínt jellemzi. A szerzeményt Lombos Márton és Juhász Attila jegyzi, akik pedig előadják Falusi Marian, Gubik Petra, Hernádi Judit, Janzakata, Kovács Gyopár, Lévai Viktória, Nára Jerika, Peller Anna, Szőlőskei Tímea, Tóth Enikő, Barabás Kis Zoltán, Csonka András, Feke Pár, Járai Máté, Kocsis Dénes, Kolobrakni Krisztián, Nagy Sándor, Simon Kornél, Szerednyei Béla, Vadász Gábor és Bank Tamás. A felvételben közreműködött továbbá Szolnoki Péter, Jász András, Nagy László Gitánó és Szabó Ádám is, akik tovább gazdagították a dal zenei világát és hangzását. Akkor hallgassuk meg a Terész körút 48 című Játékszín All-Stars című formáció dalát, itt a Lépés Rádióban, a Lépés Magyar Top 20-ban.

0: Millás Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
0: A 18.

0: kedvencekkel.
1: Egy újabb újdonsága, megyünk tovább itt a Lépés Magyar Top 20-ban. No Sugar új felvételet ajánlom figyelmetekbe. Forog a kerék című dalukat. Nézzük, miről szól ez a dal. Megérkezett az újjászületett No Sugar zenekar, Forog a kerék című újdonsága. A Jelgyó Szent Miklósi gyökerű formáció életében 2026 eleje a teljes megújulás jegyében telt. Az erdélyi és magyarországi közönség előtt már jól ismert pop-rock csapat 10 év sikeres működés után frontvonalat váltott, és kibővült Szőcs René énekesnő és Málnási Szabolcs csatlakozásával egy merőben friss, lendületes és fúziós hangzásvilág született. Az új felállás első közös gyümölcse a Forog a kerék című dal. A szerzemény szimbolikája az örök mozgásról, az elkerülhetetlen változásról, a múlt elengedéséről és a megállíthatatlan előrehaladásról szól. Az alkotás nem drámai szakításként, hanem egy energikus újrakezdésként éli meg a zenekai átalakulást. Hát hallgassuk meg akkor az megújult és kibővült No Sugar Forog a kerék című újdonságát, Szőcs Rennyivel pedig később majd még találkozunk, a Chinom Distance formáció mellett énekesnőként is a legújabb dalukban részt vett, mely felvétel a múlt héten a 7. volt, hogy ezen a héten hanyadik lesz, az is majd kiderül a későbbiekben, de most jön a No Sugar és Forog a

0: Lépést opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Ahol érkezik a 15., 16. és 17. helyzet, listánkon ezen a héten a 15. lett, a múlt héten is 15. Bíró Csongor és a Macskakövön című felvétele. Aztán 16. lett Jude Law Vroom című dala, mely a 20. helyen debütált listánkon és a 16. helyig jött előre, míg Dash, Youngfly, Azaria és a Tip Tip a 17. helyre csúszott vissza. Múlt héten ez a dal egyébként, ha jól emlékszem, 16. volt, igen, úgyhogy egy helyet rontottak ismét a fiúk, ezzel megyünk már is tovább.

Folytatjuk is listánkat a 12., 13. és 14. helyezettel itt a Lépés Rádióban. Méghozzá ezen a héten a 12. lett listánkon a Newland Empire Valami Legyen című felvételükkel egy helyet rontottak, a 11-ek voltak a múlt héten. 13. volt és maradt Dear Henny Vihar után című felvétele, míg a 14. helyen zárt, a múlt héten is 14. Ilyen ez az élet, a 4-es Street formáció dala. Ezzel megyünk már is tovább, valamint egy régi toplistás lágert is hozok a múltból.

Egy ilyen lépéssel közelebb hozzád lépésre, és a helyzet az, hogy 6 perc múlva 7 óra, amikor jönnek a friss információk, előtte viszont itt van az első óra első ezetje, ezen héten a 11. Ránc Gergely és Orsovai Reni duettje, a Mind a tiéd lehet a 10. helyről, lecsúsztak egy helyet a 11-re, és kiestek a legjobb 10-ből, viszont így is az első óra elsője lett ez a duett, Rácz Gergő és Orsovai Reni, és Mind a tiéd lehet. Ezzel megyünk tovább, aztán pedig a következő órában hozom a legjobb 10 dalt, valamint természetesen lesznek itt régi toplistás lágerek, meg még újdonság ajánló rovatot is hozok, tartsatok velünk továbbra is.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Hatalmas lyuk tátong az idei költségvetésen, vándorló utcatárlatot indít a Nébih. Rekordmagas szinten a szifiliszes és gonoreás esetek száma Európában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Hatalmas lyuk tátong az idei költségvetésen, írja a Portfólió. Az átadás átvételi dokumentumok alapján 285,6 milliárd forintnyi 2026-ra eső kiadás nem vagy nem teljes összegben jelent meg az idei központi költségvetésben. A legnagyobb tétel az autópálya koncesszió rendelkezésre állási díja, amely a dokumentumok szerint 175,6 milliárdos forrás hiányt mutat, de jelentős hiány mutatkozik a Budapest-Belgrád vasútvonal és az Iváncsai ipari fejlesztés terület vasúti bekötése körül is. Utóbbi két beruházáshoz összesen mintegy 110 milliárd forint hiányzik a költségvetésben. Vándorló utcatárlatot indít a Nébih a Maradék nélkül program 10 éves évfordulóján. A kreatív, egyben tanulságos alkotások először Abasáronfóton és Gödöllőn láthatók, és a téma középpontba helyezése mellett azt is bemutatják, hogy a pazarlás csökkentéséhez sokszor már néhány tudatos döntés is elegendő lehet. A statisztika szerint hazánkban fejenként évente átlagosan csaknem 60 kg élelmiszer hulladék keletkezik a háztartásokban, amelyből több mint 21 kg elkerülhető lenne tudatosabb tervezéssel és odafigyeléssel. Az évente elpazarolt élelmiszer mennyisége országos szinten elegendő lenne közel 372 000 ember egy éves ellátására. Európa szerte emelkedik a szexuális úton terjedő fertőzések száma, a szifilisz, a gonorrea előfordulása rekordmagas szintet ért el 2024-ben a legfrissebb adatok szerint. Az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ több mint 106 000 gonorreás esetet jelentett Európában 2024-ben, ami 4,3%-os növekedést jelent az előző évhez képest, és több mint 300%-os növekedést 2014 óta. Más fertőzések esetében sem mutatnak javulást a számok. 2024-ben közel 46 000 szifiliszes esetet jelentettek, ami 8%-os növekedést jelent 2023-hoz képest, és több mint kétszerese a 2015-ös aránynak. Három héttel tovább látható az első kínai császár agyak katonáit bemutató kiállítás a Szépművészetiben. Eddig már csaknem 200 000-en látták az Öröklét őrei az első kínai császár agyak katonái című tárlatot, amely meghosszabbítva még június 14-éig látogatható. Az első császár agyak hadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagyfalon innen és túl. Az ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című kiállítás szintén június közepéig látható. A Szépművészeti kiállításán nyomon követhetjük a Csin királyság, majd birodalom több évszázados felemelkedését ekkor fontos szertartási tárgyaival és jelképeivel. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg, időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet is alakulhat ki, egy-egy futózápor esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul majd, délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jelenleg a Lépés Topuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
4: Így van, egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább, méghozzá listánkon a 8., 9. és 10. helyezetten. Ezen a héten 8. lett a Chidom Distance és Szőcseni duettje, illetve mondhatni Chidom Distance és Szőcseni felvétel a Szembecsukó, a 7. helyről egy helyet rontottak. Diaz és Menta méregje a múlt héten 9. volt, és maradt is a 9., míg a 10. helyről érkezik a múlt héten 18. helyen debütáló Horváth Tamás, és ez már a 100-szor szép, ezzel indítjuk a második órát. Jó szórakozást az elkövetkezendő szűk 60 perchez.

0: senki sem.
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A 8.

0: percekkel.
1: Így van, és mindjárt egy újabb újdonságot is hozunk nektek, előtte viszont mielőtt újdonságot hoznék, ne felejtsétek, a műsort követően tudtok szavazni kedvencetekre, amint kikerül a friss lista, és természetesen mindjárt jön az 5., 6. és 7. helyzet. Viszont érkezik Magna Cum Laude új dala, Mindig lesz címmel jelent meg. A Magna Cum Laude új dallal és videóklippel jelentkezik itt a Mindig lesz. Az 1999-ben alapult zenekar neve már megkerülhetetlen, ez része lett a hazai könnyű zenei életnek. Jellegzetes hangzásviláguk és szerzeményeik miatt elég néhány taktus, és mindenki tudja. Ez bizony ízig-vérig Magna Cum Laude. A Mindig lesz című felvétel megszületésénél ezúttal is a Jól is, mert alkotópáros működött közre, a zenét Szabó Tibor gitáros szerezte, a dalszöveget pedig ismét Kara Misa jegyzi. A Mindig lesz hordozza magával a banda klasszikus zenei világát, miközben modern, friss megszólalással mutat irányokat. A videóklipet Valkó Áron rendező készítette. A képi világ és dal mondani valója fokozatosan áll össze, így a képi világ valóságos élményt nyújt, nem csak zeneileg, hanem vizuálisan is. Hát hallgassuk meg akkor ezt a dalt, a videót meg lehet nézni a videó megosztókon. Mindig lesz, ezzel megyünk tovább, aztán pedig érkezik hozzántok az 5., 6. és 7. helyzet. Listánkon ezen a héten az 5. lett, a múlt héten első Dr. Béres és Verép Tomi, Ugye nem bántad meg, Jimmy másképp Zambó Jimmy dalának feldolgozása. 6. helyre csúszott vissza a 4. Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Marics Peti Tuttói Belló című dalukkal, míg a 7. lett Gudics Máté Ez a vihar című felvételével. Ez a dal egyébként a múlt héten az 5. volt, és 2 helyet lépett hátra, de mindenek előtt itt van a Magna Cum Laude.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Lépést opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Hooligans és a küzdj az álmodért szólt az elmúlt percekben, most pedig elérkeztünk a legjobb négyeshez. Ezen héten a legjobb négyben ott van Nox Vihar című felvétele, ahogy ott van a legjobb négyben listánkon Nox felvétel mellett a TNT és a Ugye itt alszol című újdonsága, Fall of the Flu beszívom, és a legjobb négyben volt és maradt, Nagy Bogi és Des közöse, a Jól leszek újra pedig visszakerült a legjobb négybe. Hát, hogy melyik, de a hanyarik lesz, az hamarosan kiderül, hogyha velünk tartok ilyen komán, ugye nem szoktam elárulni, hogy melyik hanyarik lesz, csak hogy melyik az a négy dal, ami bekerült a legjobb négy közé, valamint egy régi toplistás lágert is hozok nektek itt a Lépés Rádióban. Na, akkor jöjjenek a legjobbak.
0: A negyedik.

0: Jelenleg a Lépés Topuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió. Ez volt az Ugye itt alszol című TNT felvétel, most pedig elérkeztünk az első óra első helyezettjének, mondhatni a második óra első helyezettjéhez, azaz a Lépés Magyar Top 20 első helyezettjéhez, na ebből csak kijövök. Szóval az a lényeg, hogy elérkeztünk az első helyzethez ezen a héten, nem lett más az első, mint a Nox és a Vihar című felvétel. Ők a második helyről jöttek előre az elsőre, a TNT 8-ból lett második, a Fall of the Flow 3. volt és maradt, és még a 6-ból 4. lett Nagy Bogi és Des közöse, ha jól leszek, újra így alakult ez a lista. Maradjatok a Lépés Rádió, és jobb név zenékkel és műsorokkal várunk titeket, és hallgassatok minket továbbra is velem váraton a holnapi Lépés délelőttben találkozhatok 10-től délig. Sziasztok!
0: És most érkezik a slágerlista legjobb helyezettje. Az első.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Hatalmas lyuk tátong az idei költségvetésen, vándorló utcatárlatot indít a Nébih. Rekordmagas szinten a szifiliszes és gonoreás esetek száma Európában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Hatalmas lyuk tátong az idei költségvetésen, írja a Portfólió. Az átadás átvételi dokumentumok alapján 285,6 milliárd forintnyi 2026-ra eső kiadás nem vagy nem teljes összegben jelent meg az idei központi költségvetésben. A legnagyobb tétel az autópálya koncesszió rendelkezésre állási díja, amely a dokumentumok szerint 175,6 milliárdos forrás hiányt mutat, de jelentős hiány mutatkozik a Budapest-Belgrád vasútvonal és az Iváncsai ipari fejlesztés terület vasúti bekötése körül is. Utóbbi két beruházáshoz összesen mintegy 110 milliárd forint hiányzik a költségvetésben. Vándorló utcatárlatot indít a Nébih a Maradék nélkül program 10 éves évfordulóján. A kreatív, egyben tanulságos alkotások először Abasáronfóton és Gödöllőn láthatók.

Kevés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ult. És a jelent kedvenc felvételei.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Narcisz-hagymát ettek a gyerekek egy várpalotai óvodában, öten kórházba kerültek, felfüggesztenék a devizahiteles pereket és végrehajtásokat. Ismét lehet közvetlenül Amerikába repülni Budapestről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Öt gyereket vittek kórházba a gyvárpalotai óvodából, mert narcisz-hagymát ettek az udvaron, értesült az egyik kereskedelmi csatorna híradója. A játék után az egyik gyerek rosszul lett, és kiderült, hogy a kerítés mellől szedtek egy narciszt. A növény minden része mérgező. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvívője, a csatorna megkeresésére közölte, 4 kislányt és egy kisfiút szállított a kórházba megfigyelésre, jellemzően hányinger, illetve hasfájás volt a panaszuk. A polgármester közlése szerint a gyerekek már jól van, annak az esetet a rendőrség vizsgálja. Bujdosó Andrea frakcióvezető szerint több ezer családot érint az a szerdán benyújtott törvényjavaslat, amellyel felfüggesztenék a devizahiteles pereket és az ezekkel kapcsolatos végrehajtásokat. A Hantosi István és Mellétei Barna Márton Tiszás képviselők által jegyzett beadvány célja, hogy a devizahiteles szerződésekkel összefüggésben elrendelt végrehajtásokat, valamint az ezekhez kapcsolódó peres eljárásokat a jogszabály erejénél fogva hivatalból és soron kívül felfüggessze. Arról is gondoskodtak a javaslat szövegében, hogyha az adós maga kíván továbbra is teljesíteni, ezt megtehesse. 6 év szünet után csütörtöktől újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik, majd számolt be a hírről az MTI. A meghatározó amerikai légitársaság eredetileg 2018-ban indította közvetlen szezonális járatát Budapestre. 2020-ban a koronavírus járvány miatt a légiközlekedés leállt, és ezt követően nem indult újra a járat. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint. Egész Afrikára kiterjedő közegészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett a WHO a kontinensen rohamosan terjedő új ebola vírus variáns miatt. Kelet-Kongóban a halálesetek száma 131-re emelkedett, miközben már több mint 500 gyanús esetet tartanak nyilván, és a fertőzés városi területekre, illetve Ugandába is átterjedt. Kongó sűrűn lakott keleti régiójában egy amerikai állampolgár is megfertőződött. A Füles-Kuvik költőállományának felmérésében kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani Egyesület, amelynél elektronikus adatlapon lehet leadni az észleléseket. A fészkelő baglyok felmérése alapvetően a hangjuk alapján történik, a madarakat nem kell hozzálátni. A felnőtt füles-kuvikok jellegzetes, a hím és a tojó gyakran egymásnak válaszolgató füttyögő jelző hangját, később pedig a fiókák eleségkérő hangját kell keresni. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként, erőteljesebben a gomoly felhőzetés alakulhat ki, egy-egy futózápor esetleg kis eséllyel zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi északkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul, majd délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indul!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kanapés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Ez jó. Köszi. Köszi.
2: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépés.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: is a jelent kedvenc felvételei.
1: Now, Mr. DJ.

0: Most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mennyire kell szerinted férfiként nekünk irányítónak lenni, mondjuk házasságban például?
2: Én azt tapasztaltam az eddigi életem során, hogy...
3: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
2: Akármilyen habitusú is egy nő, azért így legbelül a lelke legmélyén, amikor egy párkapcsolatban van, akkor azért szereti azt hinni, hogy ő támaszkodhat valakire. Akármennyire erős is mondjuk, vagy mondjuk karrierista, és mondjuk és esetleg jól is csinálja, vagy a munkahelyén, de amikor ő már otthon van, akkor szerintem ő és most nyilván lesznek kommentelők, hogy bejegy, de hogy van ellenpélda, nyilván van, csak hogy általánosan gondolom, hogy nekem ez a tapasztalatom.
1: Hát, hogy igényli a vezetés, mint a táncban.
2: Ja.
3: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
4: Hogyha van egy család, vagy van egy kapcsolódás, akkor még kell nekem mindenben irányítani, ki mondta ezt. Hát hiszen bízhatok abban, hogy úgy vagy, úgy tudjuk összerakni a dolgainkat, hogy van, aki ebben jó, van, aki abban jó, akkor számítsuk egymásra, hogy ha én például részletekben elvesző vagyok, ez idézőjelve van, akkor azt is mondhatnám, hogy ja, alapos vagy. Ha a másik vehemensebb, azt mondja, jaj, gyerünk, menjünk, ebbe a szállodába, tök jó. Várj, mondom, de figyelj, ha azon a környéken van, akkor oda nem tudok elmenni busszal. Jaj, de jó, hogy mondod. Akkor ki irányít? Frászt, összeraktuk mindazt, amiben ebben vagyok jó, a másik abban jó, akkor nincs arról szó, hogy jaj, te tutyi mutyi vagy, én meg viszem a prímet. Nem, mert adott esetben lehet, hogy oda viszed a prímet, hogy bajba kerülünk.
3: D. Nagy Lajos, énekes.
5: Ha megnézzük a természetben, mondjuk a legegyszerűbb emlős állattól, aztán a oroszlánokon, különböző macskafélékén keresztül, az ember, tehát a majom és az ember, tehát hogy megyünk felfelé, ez teljesen természetes, hogy mindenütt a hím egyed, ő az, aki oltalmazza a családot, vezeti a családot, kivétel az elefántok, ahol matriarchátus van, és a legidősebb elefánt az vezeti a csordát, ő találja meg a vizet mindig, hogy legyen, és bocsánat, van még egy. A sakáloknál, ott szintén, a sakáloknál és a hiénáknál ugyanez van, ott is a legidősebb nő.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
6: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Ha megnézzük a természetben,
2: D. Nagy Lajos énekes.
1: Mindenütt a hím egyed, ő az, aki oltalmazza a családot, vezeti a családot, kivétel az elefántok. És bocsánat, van még egy. A sakáloknál és a hiénáknál ugyanez van, ott is a legidősebb nő. Egyébként a farkasoknál, aztán moskafé, vagy oroszlán, a családfő mindig a férfi, és ő dönt minden dolgokat. Az, hogy most valaki a csordának a tagja lehet, azt a legidősebb hím oroszlán dönti el. És azt is, ha valakit ki kell a családból, ki kell zárni. Igen, ki kell zárni, azt is ő dönti el.
2: Na és nálad?
1: Na most az embereknél ugyanez van, tehát ez valószínűleg, hogy amikor az ember elérkezett ahhoz a fejlődéshez, hogy már családban élt és különböző kis és nagy családokban, onnantól kezdve is, ugyanúgy, ahogy a majmoknál is, a férfi. Tehát van egy férfi, aki uralja a családot, ő vigyáz a családra, ő az egyik legerősebb talán, vagy a legerősebb hímegyed, és a legerősebbnek kell lenni, mert időnként megverekszenek. Azért, hogy kivezesse a családot. És amennyiben jön egy erősebb, fiatalabb egyed, akkor előfordul, hogy letaszítja a trónról az idősebbet. És ugyanez van az embereknél is. Tehát alapvetően így alakult ki az emberiség. Tehát ez a természetes.
2: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
3: Mondják a görögök, hogy hiába én vagyok a fej, a feleségem vagyok, aki megmozdítja és tudja, hogy merre nézzen. És én hallgatok rá. Azt gondolom, hogy mindent megkaptam tőle. Ugye a feleségemnek, amit gimnáziumban kértem el a kezét, ezért nagyon ő az, aki annyira ismer engem, mint soha senki.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Amit a nő mond, vagy szeretne, és mondja a szájával, hogy azt szeretné, tényleg azt szeretné, vagy hogyha azt
2: nem,
1: megkapja,
2: az akkor... Nem.
3: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
2: Nem, hát ezt meg neked kell megfejteni, hogy ez igazság szerint mit jelent, illetve az, hogy hányszor kell még visszakérdezni, hogy a valós... végeredményhez eljussál.
1: És azt tudod mindig, amikor a valós végeredmény?
2: Nyilván nem tudom mindig. Általában szoktam utána menni, de van, amikor fölítom, hogy látom, hogy nincs elég kérdésem.
1: És akkor tulajdonképpen férfi társainknak például mit mondasz olyan szempontból, hogy a nő mondjuk mond valamit, hogy azt szeretné, hogy jó azt megadni?
2: Hát figyelj, ha valamit nagyon akar, és te nem akarod, abban nagyon tudsz jól kijönni szerintem.
1: Valamit mégiscsak kell csinálni.
2: Hát akkor vagy az van, hogy vagy megkapja, vagy ebből lesz egy olyan vita vagy veszekedés, ami egy koporsószeg a többi mellé. És amikor már az utolsót is beverik, akkor
1: hány szög kell egy koporsóhoz szerinted körülbelül?
2: Hát az ember válogatja, tudod.
3: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
4: Ha nem szeretném, az egy olyan belső valami, ami fölött nincs már, tehát nem tudsz rendelkezni a nem szeretném fölött, érted?
1: És hogyha valami miatt nagyon-nagyon érzed, hogy biztos vagy benne, azt érzed, hogy az egész rendszernek az nagyon-nagyon igen, jó lenne.
4: El tudom mondani, képviselni tudom ezt.
1: Képviselen?
4: De nem tolom át. Tehát olyan nincs, hogy én akkor is így, meg akkor is ezt, és mert én hidd el, hogy a te érdekedben, meg a mi érdekünkben ez jó, és akkor nem. Addig beszélünk, ameddig lesz egy közös halmaz, lesz valami, amiben mindketten meg tudunk nyugodni, és azt mondjuk, hogy igen, ilyen és ilyen körülményekkel, ezek és ezekkel, ezeket hozzátéve, tudom én is idomítani, ő is.
1: Te mit tapasztalsz, hogy ha tényleg meg is kapná azt a nő, amiről beszél, hogy ő azt szeretné, az jó lenne? Ha pont azt kapná meg, amit mondott, mindig
5: igen,
1: jó
5: de az. Nem lenne elégedett.
3: D. Nagy Lajos, énekes.
5: Ugyanis azt mondaná, hogy ez most mind az ölembe húlt. Miért nem kívántam többet?
1: És akkor kívánna többet, és ha az is az ölébe húlt?
5: Hát ez már Évával is így volt a Paradicsomban. Tehát valószínű, hogy nem lenne boldog.
4: Minden embernek van egy olyan része, ami az nincs közöd, és ami az nem is lehet, és ami az őbe lényének a magja. Most abból, hányszor szenvedünk abban a világban ilyen, és ezt szerintem mindenki igazolni tudja, hogy érvelünk valamire, mert azt mondjuk, hogy igen, szerintem neked ez jó lesz, vagy menjünk a horvát tengerpartra, mert, vagy csináljuk ezt a céget, mert ez jó, és akkor a másik nem érti, pedig érvek rendszerét fősről, és nem érti, mert a döntés nem az logikus érvelés hatására születik meg az emberben, hanem abból a magból, abból a mélységből, amiben nyilván ösztönök ezerféle minden benne van, abból születik egy döntés.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: D. Nagy Lajos, énekes.
2: Bakonyba egy bányászfaluban élt egy házas pár. Bányász volt a férfi, de kistermetű, vékony, filigrán kis emberke volt, és volt egy feleség, aki idősebb is volt tőle, két fejjel magasabb volt, és legalább 20 kilóval több volt. És olyan volt, hogy a férfi, mikor megjött a munkából, megnézte, hogy rend van-e az, hogy mindent megcsinált, gyakorolta a család fői jogokat, majd elment a kocsmába, ahol ájútra itta magát. Asszony tudta, hogy mikor van záróra, fogta a talicskát, elment a kocsmába, betette a férjét a talicskába és hatatolta. Férj felébredt, adott két pofont az asszonynak, majd elment aludni. Rend volt a családban. És egyszer történt egy fordulat, amikor ment a kocsmába a férjér, és a ivó cimborák, ezek kinevették a nőt, és mondták, hogy meddig fogod mi ezt csinálni, stb. És ekkor megvilágosodott, valami kattan nála, megfogta a férjét, kivitte az utcára, és mondta, hogy na most megfogod ezt a talicskát, és szépen hozatalod, de ha nem kapsz két, akkor a pofont, hogy elszáll a fejed. És a férfi megszeppent, és fél részegen hazatolta a talicskát. A nő visszament a kocsmába, leült a férfiak közé, és ott italozott velük még jó darabig. Majd innentől kezdve a nő minden nap eljárt a kocsmába, és a férfi pedig otthon maradt, és nem járhatott kocsmába. Átvette az irányító szerepet.
3: És mi lett velük aztán, két, hogy azóta is így van, és most is
2: igen, éppen igen, és az az asszony. Igen, és aztán tulajdonképpen perre ment a dolog, mert a férfi bántalmazásért feljelentette a feleségét. Ugyanis a nő időnként otthon meg is verte a férjét.
3: Hát akkor vissza a kiinduló pontra oda, hogy egyébként te mit tartasz helyén valónak saját magad szempontjából? Hogy mennyire kell irányítani a férfinak?
2: Túlnyomó részt, tehát mindig vannak kivételek. A férfi az racionálisabban tud gondolkodni. Tehát a problémákat logikusan, észérvekkel, hidegen végig tudja gondolni. A nők azok szentimentálisabbak, tehát hajlamosak az érzések, az érzelmek által dönteni, és ez nem biztos, hogy mindig jó. A lényeg az, hogy a férfi racionálisabban tudja vezetni a családot, és valószínűleg, hogy sikeresebben tudja működtetni a családot.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
2: Arra rájöttem, hogy az én feladatom, mert tényleg rendkívüli nő a feleségem, hogy ami nagyon fontos, hogy úgy kell odafigyelni a másikra, és azt gondolom, szerintem nem csak, mint férfiként mondhatom, szerintem számtalan nő esetében igaz, hogy meg kell hallgatni őket, és akármilyen nehéz napunk volt, a legfontosabb, hogy beszéljünk, és hallgatni, és szó nélkül nem közbeszólni, és odafigyelve. Mert amikor az ember észreveszik, azt a nőknek egy nagyon jó szenzora van, amikor még egy pillanatra is csak máshol jár a gondolata az embernek, mert ugye nehéz volt kikapcsolni ezt a napot, engem is rengeteg dologért, amivel nem is akarok otthon beszélni, mert nem akarom hazavinni úgy az életemnek azt a részét, ami történik, vagy azt a feszültséget, mert lezárom ott és belépek a családba, akkor azt mondom, hogy ez most megpróbálom kitenni, mert akkor öncélúvá válok, és érzem, hogy megint rólam szóljon az, hogy Isten ments, nem. És el kell engedni, és csak odafigyelni, és az a legfontosabb, amit adhatunk. És ha érzik ezt, hogy úgy vagyunk mellettük, azt gondolom, ez bátran mondhatom, akkor megadjuk azt a támaszt, hogy akkor tényleg, hogy, és ez fontos, hogy befoltozzuk a lelküket, ezt csak mi tudjuk. A kritika is olyan, azt gondolom, hogy éljünk a másikkal, mert egy hosszú kapcsolat titka az, hogy merjük elmondani a másiknak, és én is sokat kaptam így éve kapcsolatban, és soha nem látott engem annak, aki felmegyek a színpadra, tiszteli, szeret azért, amit csinálok, de ő a legfőbb kritikusom, azt gondolom. És talán meg a gyerekeimnél is elmondhatom ezt, hogy őrájuk is így hallgatok, és kikérem a véleményüket ebbe. Én is próbálok kritikus lenni bizonyos dolgokban.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
2: Férfiként mondhatom, szerintem számtalan nő esetében igaz, hogy meg kell hallgatni őket, és akármilyen nehéz napunk volt, a legfontosabb, hogy beszéljünk, és hallgatni, és szó nélkül nem közbeszólni, és odafigyelni. A kritika is olyan, azt gondolom, hogy éljünk a másikkal, mert egy hosszú kapcsolat titka az, hogy merjük elmondani a másiknak. Én is próbálok kritikus lenni bizonyos dolgokban. Ha kell.
3: Velük? Vagy mindenkivel. A feleséget?
2: Mindenkivel, de...
3: Igénylés, és meg is lehet adni neki? Vagy csak ha kéri?
2: Nem. Szerintem az a pont az, hogy nem kell ezt kérni, mert akkor nem biztos, hogy pont akkor történik meg. De így tereli a legjobban. Tehát így tudunk úgy tovább menni, hogy egyet fogunk gondolni a világról, és ez egy hosszú folyamat, tehát nincs olyan együttélés, ahhoz, hogy te gimnáziumot együtt maradj a másikkal, sok minden át kell menni, és az összetartó kapocs már sokszor az a pillanat, amit együtt tudunk megélni, vagy közös élményeket szerezni, a másik pedig pont az ilyen beszélgetések által, hogy felkelsz, és megbeszéled a napodat, vagy pedig a másiknak van egy bánata, és mindegy, hogy mi az is. Távol áll attól, amit pont elgondolt, hogy szeretné beszélni, akkor is ott kell lenni 100%-a, és akkor azt gondolom, hogy úgy már jól indul a nap. A másik pedig, hogy az idő hiánya. Nekem a legfontosabb az életemben az, hogy rájövök, tehát, hogy nagyon kevés időnk van. És hogy minden, tehát elkezdtem úgy élni egy idő óta, megtapasztalva ezt, főleg, hogy ilyen behatások vagy amiért azt gondolom, hogy hiszek a csodákban, hogy minden perc az utolsó lehet. És ha úgy ébredek fel, és úgy csinálom az életemet, és úgy megyek el otthonról, vagy úgy beszélek a családommal, hogy az a figyelem megvan, akkor tehát nem lesznek úgy rossz érzésem, bármi fog történni a világban, hogy nem tudok hazaérni, vagy a másikkal nem találkozom többet, és ez valahogy így bennem marad. És tovább megyek, mert nem csak azt is megérzi a másik, hogy mit gondolunk. Én hiszek abban, egy barátom mondta régebben, hogy tudod, Robi, az a csodálatos az egészben, hogy amit csinálsz, például megpengedsz egy hangot a gitárdon, vagy elénekelsz valamit az embereknek, abban ott történik a csoda, hogy ez egy fizika törvényi alapján csak hangok és hullámok. És tudjuk, hogy az a szép az egész, hogy az érzelmek kódolják ki ezeket a hanghullámokat. Ezért nem tudsz megfelelni mindenkinek. De ezek a gondolatok is ugyanilyen hullámok, és ezek ugye fizika törvényei szerint azt mondják, nem tűnnek el, csak feleződnek a térbe, ami egy idő után már hallhatatlan vagy észrehetetlen lesz műszerrel is, de ez ott van a világ mindenségben. És hogy mit gondolok a világról meg a másikról, az ott van. Nem mindegy, hogy mit gondolok a másikról, és hogy mit hagyunk magunk után itt a világban.
0: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Sztártitkok. Ez itt a média válogatott Sztártitkok. Nagy Szintia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket. Mai vendégem Éliás Gyula, azaz Éliás Junior. Üdvözöllek.
1: Szervusztok, szervezek, köszöntöm a hallgatókat, nézőket, és téged nem utolsó sorban. Egyébként az Éliás Juniort már nem használom.
0: Nem használod, köszönöm.
1: Mert az azért kellett ez a Junior, annak ugye az édesapám egy híres diszkós volt, és sokszor összekeverettek a névazonosság miatt vele, és ezért kellett használni ezt a Junior, de sajnos az édesapám már nem él, és ezért elhagytam ezt a Junior nevet, mert volt olyan szitu, hogy bementem a lemezboltba, amikor még CD-t is vettek az emberek, és akkor kérdezte, hogy Éliás Junior lehet kapni. Ja, LL Junior, persze, ott van. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor inkább elhagyom ezt a Juniort, hogy legyen LL Junior, de Éliásból legyen inkább csak Gyula.
0: Teljesen megértem a motivációdat. Mesélj nekünk a gyerekkorodról, most arról foglak hallgatni, Budapesten nőttél föl, hogyan határozta meg az életedet a pesti lét, mennyire befolyásolta a szakmai utadat?
1: Hát a gyerekkorom az egy nagyon változatos élet volt, mert a szüleim elváltak 5 éves koromban, és Budán is laktam, meg Kispesten is laktam. Az édesanyám kispesti volt, és amikor elváltak az édesapámmal, akkor anyám hazaköltözött a szüleihez, és akkor én rengeteg időt töltöttem Budán is, apámmal, meg nagyon sok időt ugye Kispesten, és ez egy teljesen akkor még nagyon más kaszt, meg más világ volt, ezért az ott proli gyerekekkel is nagyon megértettem magam, igen, meg a budai elit réteggel, mert ez, mind a kettő helyszínen voltak barátaim, és kénytelen voltam ugye beilleszkedni.
0: Igen.
1: És ez egy speciális helyzetet hozott, mert ez teljesen kiadott a művészetemre, mert hogyha egy falunapra kiraknak, akkor ott is megtalálom a hangot, vagy egy nagyon elit úri környezetben, akkor ott is. Tehát, hogy akkor ott is megtalálom a hangot, vagy egy nagyon elit

0: szörfös voltam egyébként, a kamasz éveimben szörföztem, és imádtam, attól van ilyen nagy, mondják, hogy a Vádli király, úgy hívnak a barátaim, és ez attól van, mert nagyon sok szörfözés, de meg a focizás, az is nagy mániám volt. Tehát a sport az mindig jelen volt az életemben, meg még BMX versenyeket is nyertem még kamaszkoromban, úgyhogy körülbelül így.
1: Már itt sztártitkok, egyre több dolog.
0: A válasz, te bocsánat, egy ilyen nagy...
1: Nem, hála Istennek ezért vagyunk itt. Bele. Tökéletes. És milyen gyerek voltál? Csendes, visszahúzódó?
0: Hát nézd rám, szerintem milyen gyerek
1: szerintem voltam. A középpontban voltál.
0: Hát eléggé változatos volt ez is, mert hogyha olyan volt a társaság, ahol, tehát mondjuk nem... Tehát, időnként nagyon könnyen oldottam, ez attól függ, hogy hogy fogadtak. Időnként meg inkább kivártam, és akkor inkább visszahúzódó. Tehát én tudok visszahúzódó is menni, meg a társaság középpontjába is venni. Ezért tudok tanítani is, ugye, mert tanítok is.
1: Igen.
0: Tehát egy játékos edző tudok lenni, tehát a színpadon is, meg a háttérben is. Ugye a háttérben is dolgoztam nagyon sokáig a show businessben, körbe 7 évet.
1: Igen. Az, hogy neked édesapád híres DJ volt, és ugye ő is a zene világából jött, ez mennyire gyakorolt nyomást rád így fiatal korodban a karriered elején?
0: Hát ez jó kérdés.
1: Ez áldás volt inkább, vagy átokra? Ugye minden éremnek két oldala van.
0: Mind a kettő. Talán az a helyzet, hogy ha mondjuk az édesapám nem lett volna diszkós, meg nem lett volna ez a közeg, akkor azt meg én sem leszek zenész, akkor én fodrász lettem volna, ha csak az édesanyám ágát nézzük.
1: Igen.
0: Mert ő ilyen fodrász dinasztiában van benne, az én nagybátyám a Szabó Imre, a híres fodrász, már nagyon öreg ő is, de vannak ezek a Szabó Imre szavonok, biztos innen ismert, akkor az unokatestvéreim is fodrászok, az édesanyám is azt akart, hogy én fodrász legyek.
1: Igen.
0: Na most, hogyha az édesapám nincs, mondjuk ebbe a zeneiparban, meg ebbe az egész sztárvilágban, akkor én nem lettem volna zenész. De viszont mivel amikor meséltem, hogy elváltak a szüleim, és az apámmal nagyon sok időt töltöttem az aktív éveiben, mert hát az volt a program, hogy vitt magával, mert nem tudott más csinálni, mert ugye nem ért rá különben. És akkor magával vitt hétvégén, te rengeteg ilyen kulisszagyerek voltam ott a színpad mögött, meg mit tudom én, olyan dolgokat láttam, amit mások nem olyan láttak, és nekem teljesen természetes volt ezekben a közegekben így mozogni. És ez nagyon nagy előny volt, mert ahogy vitt magával, rengeteg zenével is töltöttem föl.
1: Igen.
0: Tehát nem is tudtam róla, de tudat alatt ömlött a zene, mindenféle zene.
1: Nagyon köszönöm. Egy pillanatra félbeszakítalak, mert most egy kis zenével jövünk, és utána innen folytatjuk Gyulával. Köszönöm.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok, folytatjuk Éliás Gyulával. A gyerekkorodról beszéltünk, és azt, hogy mennyire volt meghatározó, hogy édesapáddal már a kulisszák mögé betekintettél a zene világába. Utána hogyan alakult az életed ez a Mester 3-as, hogy zeneíró, zenész, zeneoktató, hogy tudtad ezt összehangolni, vagy mi volt, ami egyáltalán ezt a hármat is szétszette az életedbe?
1: Hát, tehát zeneszerzőre gondol, zenész.
0: Igen.
1: Hát a kettő az összefügg, tehát a zeneszerző és a zenész az nem választható szét, mert igen, a legtöbb improvizáló, is, hogy mondják ezt, a legtöbb zenész, akinek van a saját gondolatai, a zeneszerző is.
0: Igen.
1: És hiszen ha mondjuk a gondolatait kifejti a zene útján, akkor a hangok útján, akkor meg a szöveg útján, akkor az egy nagyon jó megnyilvánulási forma, és hogyha még ez még értőfülekre is, meg szeretőfülekre is talál, és jegyet vesznek rá, az egy külön nagy szerencse. Tehát ezt nem lehetett szétválasztani. Az oktatás, a zeneoktatás, ami a hangképzés magánének tanárként, az igazából úgy jött, hogy mivel a fodrászatot én elvégeztem, anyám édesanyám erőltette ezt, és akkor nem vettek fel a színműrem, oda a gimnázium után oda mentem egyébként, és az első rostán átmentem, és a második rostán estem ki. Tehát, de ennek nagyon örülök, mert én nem akartam színész lenni, csak nem volt akkor még főiskola. Tehát abban az időben nem volt zeneművészeti főiskola a könnyűzenei oldalon, csak klasszikus. Uh-huh. Azt meg szintén nem érdekelt. És akkor az Operett Musical szakra mentem el felvételizni először 18 éves korom után, amikor elvégeztem, amikor leérettségiztem a Dózsa György gimnáziumba. És akkor hála jó Istennek nem sikerült. Tehát, hogy nem vettek oda föl, mert nem vettem volna oda való. Hát ezt a Garas Dezső nagyon jól látta. De arra viszont nagyon-nagyon jó volt, hogy találkozhattam a Garas Dezsővel, meg a Szinetár Miklossal, meg itt, amilyen összehaverkodtam a Csonka Picivel ott, meg a Buk Tibi, tök jó barátom lett. Tehát egy csomó olyan emberrel találkoztam akkor, akik még ott bontogatták a szárnyaikat, és a hangomra már akkor sokan fölfigyeltek, már 18 éves koromban.
0: Fantasztikus hangod van, bocsánat, itt közbevágok.
1: Nagyon szépen, nem is hallottam el énekelni?
0: Igen.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Hát ez nagyon köszönöm szépen, mit iszol?
0: Most még egy vizet.
1: Jó, megbeszéljük, mert köszönöm, hogy drága vagy. És akkor már ott fölfigyeltek, és akkor utána, ott például emlékszem, a Fekete Mari ott dolgozott a színművészetén, és ő is adott a tippeket, hogy majd lesz jazz tanszak, és akkor majd próbáljam meg. És akkor addig én a Gellei Andris segítségével elvégeztem ezt a fodrászatot, aki már akkor is tudta, hogy én énekes leszek, csak, és nagyon lojális volt velem, és hagytak menni zenélni, úgyhogy közben ott voltam a Bartók Béla úton, ott tanultam hajat vágni.
0: És akkor,
1: úgyhogy nagyon jó vágok hajat is egyébként, édesanyám beleőrült ebbe, hogy én nem leszek fodrász, mert mondta, hogy olyan gazdag ember lennél, fiam. Egyébként totál igaz volt, így utólag visszanézve lehet, hogy lehettem volna én a Gedeon bácsi, de annak idején, amikor felvettek a Lisztre, akkor ez egy olyan lendületet adott a jazzének művésztanári szakra, hogy akkor utána rögtön másodikos főiskolásként bekerültem egy zeneiskolába éneket tanítani, magánéneket, és a kollégáim meg azok voltak, akik az indexemet aláírták a főiskolán. Tehát azok a tanárok, akik tanítottak a főiskolán, ez egy presztízs volt, tehát nagyon nagy dolog volt, és akkor utána jöttek a tehetségkutatók. Tehát, hogy így, de mellette ugyan játszottam klubokba, ment a Barry White estek, kikiáltottak a magyar Barry White-nak, úgyhogy közben a Megasztárba voltam 2-3-ban énektanár. Igen. Meg a Csillag születik 2-3-ban, meg az X-Faktor 1-2-3-ban később.
0: Szeretsz tanítani?
1: Hát régen nagyon szerettem, most már kicsit elfáradtam, ez az igazság. Ebbe bele lehet nagyon fáradni, és nem azért, mert annyira fárasztó lenne, hanem megváltoztak az idők. Tehát a gyerekek, az emberek minősége, a hozzáállása, egyrészt nagyon felhigult a szakma, boldog-boldogtalan énekkel, az is, aki nem tud, főleg aki nem tud, és képernyőn is a nagy 95% azok vannak, akik nem is tudnak semmit. Minél jobb, minél szarabb, annál jobb, ezt a Charlie-t idézem. És emiatt egy kicsit most nem olyan nagy öröm. A legjobban most, amit szeretek, az színpadon állni, énekelni, és koncerteket adni, mert abban még nem csalódtam meg. Az egy olyan euforikus állapot, ami még akkor is jó, hogyha nem szeretnek annyira az emberek, igen, mert énekelni mindig jó.
0: Igen. Akkor ezzel folytatjuk, most jövünk egy kis zenével.

0: És itt újra a média válogatott sztártitkok, Illyes Gyulával, szuper történetek, mély tartalmak. Még egy kicsit mesélnél-e jelenleg, hol tartasz a karrieredben, ugye beszéltünk az oktatásról, hol tanítasz?
1: Hát jelenleg a Vörösmarty Mihály nyelvi és énekzenei általános iskola és gimnáziumban, ez Lőrincen van, ez a Lőrincenben van egy belváros is, ez nem az. És hát kézzel ott építettem egy stúdiót a gyerekeknek, kiváltságos helyzetben vannak, mert gyakorlatilag hangszerelem neki a dalokat, oda pitchelem, ahova akarják, tehát oda rakom a hangnemeket, átvágom, áthangszerelem, rájátszom, tehát mint zenész is tudok és hozzájárulni, és mint hangmérnök is, mert stúdió minőségben rögzítem a hangjukat, és tudok videófájlokat csinálni, tehát ki tudják tenni a Facebookra, meg a teljes szociális médiába. Nyilván nem klippeket gyártok, de ilyen slideshowkat is lehet csinálni, meg mit tudom, és ez egy teljesen jó végeredmény, tehát a nullából oda lehetünk jutni, ami szerintem nagyon ritka. Igen. És hát a kezemben nagyon nagy lelkesedéssel fogadták, most van, hogy olyan szinten túl vannak terhelve a gyerekek, én nem is értem, hogy ez kinek jó, meg miért jó, hogy alig van energiájuk gyakorolni, és igen, akkor ettől én egy kicsit most itt le vagyok lombozódva, tehát nem annyira élvezetes tanítani olyan gyerekeknek, akik nem készülnek az órára. De azért van kivétel.
0: Ez így van, igen. És mi a terved így a karrieredben, a munkádban, a következő időszakban? Mik vannak most előtted?
1: Most tulajdonképpen egy klippet szeretnék bemutatni a nagy közönség előtt. Van egy új dalom, a Marionette, amit duettben énekelek Kozma Orsival. És ennek a klipjét szeretném promontálni, remélem, hogy le tudjátok játszani, mert nagyon örülnék neki. És ez egy szakítós dal, igazából ilyen szerelmi hullámvasútról szól, és azért jött az Orsi a képbe, mert nagyon sok helyszínen találkoztunk, és úgy gondoltam, hogy mi szakmailag nagyon szimpatizálunk egymással, és az ő nőies lágy hangja nagyon jól passzol az én markáns férfias hangomhoz, egyébként nagyon jól nézünk is együtt szerintem, tehát tényleg abszolút harmonizál a történet, és meg kell nézni, meg kell hallgatni. Marionette.
0: És milyen stílusú lett a klip? Mit láthatunk nem sokára itt?
1: A klip az azért is nagyon érdekes, mert nincs benne AI, meg semmilyen, teljesen klasszikus, nagyon szép, ilyen fekete-fehér, ilyen művészi klip lett. A fiam csinálta, képzeld el, a operatőri munkán. És a Bognár TV, az Orsinak a menedzsere segítette a videoklip elkészítését, meg ő is ötletelt rajta, nagyon sokat segített. Köszönöm szépen ezután is neki. És a klipben szerepel még egy Almási Beáta nevű lány, aki balett és modell, balettáncos és modell, és képzeld el, ha megnézik a klipet, akkor nem árulok el titkokat, de olyan dolgok történnek benne, amit én nem csináltam volna meg semmi pénzért, tehát a lány olyan dolgokat művel a klipben, hogy érdemes megnézni, hogy egy konkrétan egy fakír módjára, tehát még nem mondom el, akkor nem nézik meg, de észreszejtő, amit ő belerakott a művészetével, a balettal, amit, tehát tényleg ő fanatikus a hölgy. Ami még nagyon érdekes, hogy a szövegét a dalnak egy nagyon híres szövegíró, a Major ezt írta egyébként, tehát ő nagyon híres, a Hooligans-től kezdve a Szekeres Adriánig, mindenki, Wolf Katti mindenkinek írt, és nagyon jó barátságban, hogy most is még jöttem ide a stúdióba, vele beszéltem telefonon, és hát ami még érdekes, hogy a fiam, aki 20 éves, neki ez az első klipje, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit mondanak, mert ő operatőr és filmes szeretne lenni, most is ilyen közegben mozog, és már nyert ifjúsági filmfesztiválon is, és jelenleg is nagyon komolyan benne van, úgyhogy nagyon drukkolok neki, hogy ez a videoklip is előrébb lendíti az ő karrierét is.
0: Hát nagyon kíváncsiak vagyunk, úgyhogy szerintem ne is húzzuk tovább a nézőket, hallgatókat. Aki esetleg csak hallgat minket, akkor keresse rá a Marionette című dalra. Mi pedig most itt együtt meghallgatjuk és megnézzük.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!